az előbb Táncházban című műsorunkban muzsikáló Magyar Péter Laki Prímás Lunka József repertoáriából válogatta a most következő dallamokat Molnár Miklós, kinek zenésztársai Mester László és Pénzes Géza.

Az előbbi felvételen Mester László, becenevén Pittyő, a Táncház mozgalom egyik legismertebb, legkiválóbb brácsása muzsikált. Most ő vezeti a zenekart, hiszen nem csak brácsásnak, de hegedűsnek is kiváló. Keserveseket játszik Mester László Pittyő, akit Brosnyó Antal és Szabó Csobán Gergő kísér.

Még három felvételt választottam ma esti népzenei műsorunkba azok közül, melyeken Mester László Bece nevén Pintyő muzsikál. Nem volt egyszerű a választás, hisz az elmúlt körülbelül 40 évben rengeteg lemezen és formációval zenekarral játszott Mester László. Nagy sajói dallamok szólnak, mindkét összeállításban Székely Levente lesz a prímás, az énekes Hajdú Kinga, az első összeállításban a bőgős Nagymarosi András, a másodikban Dor Robert, a brácsás természetesen Mester László. Utána pedig bihari román dallamok következnek, Vizeli Balázs, Dress Mihály, Mester László és Dor Robert előadásában.

az előbbi percekben hallhatták Hajdú Kingát Táncházban című műsorunkban énekelni. Most is ő fog, de most nem nagycsajói dallamokat, hanem a kerekes együttessel gyimesieket. Utána pedig Pikó és bandája Ördöngös füzesi csokra következik, az énekes itt is Hajdú Kinga, valamint az idén 90. életévét betöltő Hideg Anna néni.

Kedves hallgatóink, Kalotta Szegi, Bogár Telki legényes és hajnali dallamok zárják Táncházban című műsorunkat, muzsikál Pikó és bandája. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az 1960-as évek a magyar népzenekutatás számára a magyar nyelvterületen végzett terepmunka mellett a nemzetközi nyitás időszaka is volt. Kutatóink a világ számos pontján gyűjtöttek, Venezuelától Indiáig, Mongóliától Etiópiáig. Más kutatók számára viszont Magyarország volt egzotikus célpont. Az indiai származású Deben Bhattacharya nyugat-európai tartalomgyártók megbízásából készített felvételeket ebben az időszakban Magyarországon.
2: A népzenei nyomozóiroda 527. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Deben Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb és legmeghatározóbb, intézményeken kívül alkotó etnomuzikológusa, gyűjtője és dokumentumfilm rendezője volt. Egy Benares városban letelepedett, ősi bengáli Brahmin családban született, majd 28 évesen 1949. novemberében érkezett meg Londonba, mindössze 18 shillinggel a zsebében. A brit fővárosban rendkívüli kapcsolatteremtő készségének köszönhetően heteken belül megbízásokat szerzett a BBC keleti szolgálatánál, ahol rövid rádió műsorokban mutatta be az indiai klasszikus zenét a brit közönségnek.

A BBC-nél elért sikerek közvetlen következményeként a svéd televízió és a svéd állami zeneintézet komoly anyagi támogatást szavazott meg Batacsarjának egy magyarországi és romániai film, illetve lemezprojekt megvalósítására. Ez a döntés komoly szakmai bizalmat tükrözött, hiszen a svéd döntéshozók úgy biztosították a finanszírozást, hogy kizárólag Batacsarja korábbi, a Stockholm Rádió által rendszeresen átvett színvonalas rádió műsoraira támaszkodtak.

Felvételein Simon Ferenc Józsefné Fazekas Ilona énekel, aki a moldvai Bákó megye Lészped falujában született 1894-ben, majd 1952-ben települt át Magyarországra, a Baranya megyei Mekényesre, a már itt élő fiához és unokájához.

0: Deben Bhattacharya felvételén a moldvai származású Simon Ferenc Józsefné énekelt. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Ica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfölt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van mi kislány a faluba, lesz szeretünk, ti is, mi kelljete. Ica, rica, kukorica, nem a

az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a virrajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

lesz, nem kell másik, amíg élünk. Thank you.

0: mint csalva. De a Győri nem.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: hát, a gyertyát, mert azt ingyen nem adják a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj,
1: haj, haj, haj.
0: Házas élet, kutya baj, galambom, házas élet, kutya baj. Házasodjunk, haj, haj, haj.

0: képviselem.
1: Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A Magyar Zene Rádiója.

0: cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Dankó Rádió. Kékesen FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

0: 8-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer megölelni. Hogy merted azt megtenni, más babáját szeretni. 5-szor, 6-szor, 7-szer, 8-szor, 9-szer megölelni.
1: Dankó Rádió. Zalakarason FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.

kicsi fehér meszelt szoba, falon függő Mária kép. Egy sarokban az asztal.

fiúkba. Összebújnak, összesúgnak, édes a szívnek a nagy titka. Ott végig tele van a mi

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

van egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

0: Köszönöm szépen.
1: Az asszony, ha

leszem, semmi sem a világ. Amikor a csókja itték a számom, egyik után a másikat kívánom. Páros élet, szerelem, nincs annál szem, semmi sem a világ.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodás értelmében egy 60 napos tárgyalási szakasz kezdődik a két ország között, ami alatt kidolgozzák a végleges megegyezést. Addig is megszűnik az iráni kikötők blokkádja, megnyitják a Hormuzi szorost, valamint kölcsönösen leállítják a katonai műveleteket Libanon területét is beleértve. Teherán emellett vállalta, hogy nem hoz létre atomfegyvert, valamint hígítja dúsított uránkészletét. Megerősítették az Ukrajna támogatása és az Oroszország elleni szankciók melletti elkötelezettségüket a hét legfejlettebb ipari ország vezetői. A franciaországi Evianban tartott G7 csúcs után Emmanuel Macron francia elnök kiemelte: a résztvevők elkötelezettek abban, hogy növeljék az Oroszországra gyakorolt nyomást a háború lezárása érdekében. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről az amerikai elnök beszélt, miután a G7 csúcson egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette, és hangsúlyozta: Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Válaszul a Kreml közölte: ha tárgyalni akar, fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, valamint a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Itthon a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogyan a MOL is a csökkentett árréseket. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének újabb korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-jéig. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. A támogatás összege legfeljebb 280 ezer forint lehet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Olyan 1-3 perces felvételeket várnak, amelyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. Az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Szegődnének-e társa múlt? Teszem föl a kérdést a következő 4 órára. Remélem a válasz igen. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 18-a van, csütörtök. Lassan 8 perccel múlt, 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, örülök, hogy újra találkozhatunk. Munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. A következő 4 órában igyekszünk mindent megadni önöknek, információ és muzsika tekintetében. És lássuk elsőként, hogy mit kínálhatok zenében. Zöld a petrezselyem, hallhatjuk Szőlősi Emese előadásában nem sokára ezt a nótát. Rigó Fityre ébredtem, énekli Benedek Fi Katalin. Játszom részletet a Vígözvegyből Hanna és Daniló kettősét, Bojtos Luca és Laki Péter előadásában, az Örök Zöldek között pedig Dollilos Láger is felcsendül majd. Az Ábrándó szép napok. Természetesen némiképp részletesebb időjárás jelentés a következő néhány napra vonatkoztatva is. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, illetve már ebben az órában egy rövid interjú részletben bemutatom önöknek ennek a tematikus hétvégének a főszereplőjét, a legendát, én vele és az ő művészete által kedveltem meg leginkább. A cigányzenét és a magyar nótát is ő nem más, mint Horváth Pista. Természetesen a híres születésnaposok kapcsán egy rövid összeállítást is hallhatnak majd az óra második felében, hamarosan pedig kalendárium elsőként Kállai Bori előadásában a Rózsafa Virít kezdetű nóta Tordai Zoltáni zenekara kíséretével. Arra kérem önöket, tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg, de is napot, jó reggelt!

hogy mi a sorsom.

0: 7:45 van, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1684. június 18-án Lotaringiai Károly a Szent Liga csapatai élén elfoglalta Visegrádot, a Buda visszafoglalására indított török elleni hadjárat egyik fontos állomása volt ez. Mária Terézia, osztrák császárnő és magyar királynő 1757-ben ezen a napon alapította meg a katonai Mária Terézia rendet, mely a Habsburg birodalom legjelentősebb katonai kitüntetése lett. Az Egyesült Államok 1812. június 18-án üzent hadat Nagy-Britanniának, és megkezdődött a második függetlenségi háború. Az Elba szigetéről visszatért Napóleon seregei pedig 1815-ben Waterloo-nál ezen a napon szenvedtek döntő vereséget az angol-holland porosz haderőtől. Németországban Adenauer-nál megnyitották a világ legnehezebb autóverseny pályáját 1927-ben, az autósport szerelmesei rögtön rávágják, hogy ez nem más, mint a Nürburgring, míg 1933-ban Nyíregyházán felavatták az akkori legnagyobb teljesítményű vidéki rádióállomást. A Nemzeti Színház Shakespeare Szent Ivánéi Álom című vígjátékának előadásával a Margit-szigeti szabadtéri színpad 1938-ban ezen a napon nyílt meg, Charles de Gaulle francia tábornok pedig Londonban közzétette híres felhívását a francia ellenállásra, és bejelentette a szabad Franciaország megalakulását 1940-ben. Bécsben 79-ben írták alá a szovjet-amerikai fegyverzet korlátozási, az úgynevezett SALT 2 megállapodást, míg a Challenger űrrepülőgéppel kozmikus útra indult az első amerikai női űrhajós Sally Ride 1983-ban. Óriási vihar csapott le Mezőhegyesre ezen a napon 2010-ben, egész utcákon szakította le a szél a tetőket, kidőltek a fák, a termés teljesen elpusztult, az agrárkárokat 3,5-4 milliárd forintra becsülték. Akkor a Titanic roncsai felé merülve pedig, talán emlékeznek rá, 2023-ban történt a tragédia, megsemmisült a Titán búvárhajó, és 5 utasa szörnyet halt ebben a rettenetes tragédiában. A Dankó Rádióban a folytatásban már a jelenben a Vígözvegyből játszom részletet Hanna és Daniló kettősét. Bojtos Luca, Laki Péter énekel, ifjabb Sárközi Lajos és zenekar a kíséretével.

0: Szombaton, vasárnap tetőzik a hőség, de amennyire előre tudunk tekinteni, még jövő szombaton is bőven lehet 30 fok fölött a hőmérséklet, úgyhogy az idei első hőhullám megérkezett. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nézzük a mai nap várható időjárását. Sok napsütés lesz, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő, jelentéktelen zápor, a nyugati határ mentén esetleg zivatar, 27 és 32 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk ma. Arnold és Levente napján. Az Arnold a germán Arnwald névből származik, az elemei sas, illetve uralkodó, Levente pedig régi magyar személynév. Általában a lesz ige származékának tartják, viszont van egy újabb vélemény, mely szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami pedig egy vadászat jelentésű szláv szóból származtatható. Egy biztos, nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Egy különleges felvétellel szeretném önöket köszönteni. A legendás Horváth Pista énekel majd hamarosan Berki László és zenekara kíséretével. Előtte azonban hallgassuk meg őt, aki ezen a napon lenne 85 esztendős, és sajnos 98-ban kellett búcsút vennünk tőle. Tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista most a kezdetekről, az indulásról mesél.
1: A Csavargyár utcai munkásszállással laktam, illetve a csőszerelő vállalatnál dolgoztam, és ott volt munkásszállás, én ott 10 évig laktam, és egy alkalommal Boros Jolán jött műsort adni, ő egy kicsit késett, én meg énekeltem. És megérkezett a művésznő, én abba hagytam az éneklést, azt mondta a művésznő, tessék csak énekelni, tessék, majd várom magát az öltözőbe, azt hittem, hogy valami bajt csináltam. Azt mondta nekem, ilyen embernek nem szabad elvészni egy munkásszálláson, akiből talán énekes is lehet, ne tessék, mondom, velem viccelődni. Na kisfiam, én szerzek neked egy korepetitort, egy hangképző tanárt, ahol te szorgalmasan fogsz járni dolgozni. El is jártam. 3 hónapig jártam Posszert Emilia és Morvai Károly zeneszerző, akinek a kedves dalát is éneklem. Önáll akkor repetáltam.

0: Egy perc múlva 3:47 jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1294-ben ezen a napon született a középkori Franciaország és Navarra uralkodója, az utolsó Kapetin király, negyedik, azaz Szép Károly, Civakodó Lajos, valamint Hosszú Fülöp fivére volt ő amúgy. Martinozzi Fráter György pálos szerzetes, esztergomi érsek bíboros, az önálló Erdély megszervezője 1482. június 18-án született. Az Oblomov írója Iván Alekszandrovics Goncsarov, orosz író, 1812-ben született ezen a napon, míg Magyarország egykori kormányzója Horthy Miklós 1868. június 18-án született. Szintén ennek a napnak a születte Ferenczi Béni Kossuth-díjas szobrász, grafikus, éremművész, ő 1890-ben született. Nem véletlenül egy napon ikertestvérével, a Kossuth-díjas festőművész Ferenczi Noémivel. A festészet mellett Gobleinnel is foglalkozott, a legkiemelkedőbb magyar Goblein művészek egyike ő. Anasztászia Nikolajevna Romanova, orosz nagyhercegnő, 1901-ben született ezen a napon, II. Miklós orosz cárnak és Alekszandra Fjodorovna cárnénak negyedik, egyben legfiatalabb leányáról van szó, és a tragikus történetet pedig ismerjük. Érdekes történet amúgy, hogy számos pletyka maradt fent az ő vagy nővére Maria esetleges életben maradásáról, illetve megmeneküléséről. 2007-ben állítólag megkerült az összes csontváz az uralkodói családból, ám ezt sokan nem hiszik, és hazugságnak tartják. Egy biztos, hogy 1984-ben egy magát Anasztáziának mondó csaló halála után DNS mintát vettek a testből, és egyértelműen kimutatta, hogy ő sem volt a Romanov ház tagja, csak egy csalóról van szó. Szintén június 18-án született Máriás Judit, József Attila díjas író, újságíró, forgatókönyvíró 1924-ben. 27-ben egy legenda, Ilosfalvi Róbert, Kossuth díjas operaénekes, csodálatos tenor, és ezen a napon született Paul McCartney, pontosabban Sir Paul McCartney, a Beatles egyik alapítója. 1942-ben Marton Éva Kossuth-díjas operaénekesnő, 43-ban és szintén ezen a napon ünnepel Pregitzer Fruzsina, Jászai Maria díjas érdemes művész színésznő, valamint Vajdai Vilmos és Tenki Réka is, és ő is Jászai Maria díjas színművésznő. Nekik is, és önöknek természetesen mai születésnaposok, sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Önöknek szól most Odette és Rajami duettje a Bajadér című operettből, Fischl Mónika és Dolhai Attila előadásában.

0: Rádió. Dombóváron FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.
1: Ne kövess, nem kell több szó.

Jó reggelt, erős napot kívánok! Benkő László, Atlantis a forog a folytatásban. Majd 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját. Nyisd ki, babám, az ajtót, énekli Bohács István a következő zenei óra elején. Baranya István és zenekara kíséretével. Ezzel várunk Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Töltsük együtt a nyarat, minden nap önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk önöket minden egyes nap. Hétvégén szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk önöket.
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
5: 7 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 18-án csütörtökön a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
4: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot az amerikai elnök.
7: A védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány.
6: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. Következnek a részletek. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Így a péntekre Genfbe tervezett ceremónia elmarad, közölték amerikai tisztségviselők washingtoni idő szerint az esti órákban. A bejelentés szerint az elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, ahová a francia elnök meghívására utazott a G7 csúcs helyszínéről. A Fehérház bejelentése szerint a megállapodás aláírt példányáról készült fotót rögtön eljuttatták az iráni félhez, valamint a béketárgyalásokon közvetítőként résztvevő államoknak. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
8: Mindenkit meglepve jelentette be a Fehérház washingtoni idő szerint csütörtökön este, hogy Donald Trump elnök, nem várva meg a péntekre beharangozott genfi ceremóniát, Franciaországban aláírta az Iránnal kitárgyalt megállapodást, aminek nyomán megkezdődik a végleges békeszerződésről szóló 60 napos tárgyalási időszak. Az amerikai elnök Versailles-ban látta el kézjegyével a dokumentumot, amelynek fotóját rögtön elküldték az iráni félnek, ahonnan azt visszaigazolták. Donald Trump a G7 csoport franciaországi csúcs találkozója után Emmanuel Macron francia elnök meghívására utazott át a Párizs melletti Versailles-ba, amelynek palotájában a francia államfő vacsorán látta vendégül. Hogy a váratlan lépés mögött pontosan milyen okok húzódnak, egyelőre nem derült ki. Minden esetre úgy tűnik, hogy az egyetértési nyilatkozat életbe lépett, aminek értelmében a hormuzi szorosnak teljesen meg kell nyílnia az energiaszállítások előtt. Az amerikai blokád megszűnik az iráni kikötőkkel szemben, Irán pedig 60 napos időszakra felmentést kap az olajexportra vonatkozó szankciók alól. Az aláírt megállapodás 14 pontból áll, amely szól az iráni atomprogram lezárására vonatkozó tárgyalásokról, az iráni dúsított uránkészlet sorsáról, ami szerint nem feltétlenül kell megsemmisíteni azt, hanem felügyelet mellett szóba kerülhet annak átalakítása polgári célú felhasználásra. Az eredeti tervek szerint J.D. Vance alelnök utazott volna pénteken Genfbe, ahol a hivatalos aláírás megtörtént volna. Egyes források szerint az előrehozott aláírás ellenére pénteken tarthatnak amerikai-iráni találkozót, az így átalakulhat a 60 napos tárgyalási szakasz első fordulójává.
6: Kétnapos uniós csúcstalálkozó kezdődik ma Brüsszelben.
7: Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről.
6: Itthon a védett üzemanyagárak megszüntetését kezdeményezi a kormány, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök.
7: Magyar Péter azt írta, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A kormányülésen arról döntöttek, hogy benyújtják az országgyűlésnek a vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló javaslatot. Hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket.
6: A Fidesz parlamenti frakciója szerint súlyos tévedés a védett üzemanyagár kivezetése.
7: Álláspontjukat azzal indokolták, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzetben nincs garancia arra, hogy az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Az ellenzéki képviselőcsoport ezért azt javasolta a kormánynak, hogy a kivezetés helyett úgy alakítsa át a vonatkozó jogszabályt, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként.
6: Jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat.
7: Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz.
6: Rendkívüli üléseket tart az országgyűlés a jövő héten is. A miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre és kedre kezdeményezte az ülés összehívását.
7: Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Mivel az országgyűlés tavaszi időszaka hivatalosan június 15-én véget ért, már kedden is rendkívüli ülésen tanácskoztak a képviselők.
6: Folytatódott az országgyűlési bizottságokban a médiatörvényre vonatkozó Tiszás politikusok által benyújtott módosító javaslat vitája, Mészáros László összeállítása.
9: A közjót kell szolgálni a közmédiának.
10: Éles vitát hozott a közmédia átalakítása az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselők feszültek egymásnak a törvényjavaslat kapcsán. Ebben a jogalkotási fázisban a politikusok feladata, hogy a szakmai szempontokat ütköztetve formálják át az előterjesztést. A fideszes Tuzson Bence kifogásolta, hogy az új vezetők megválasztásáig a kormány egy miniszteri biztoson keresztül közvetlenül felügyelné a közmédiát.
11: Semmiképpen sem elfogadható, hogy akár egy percre is a közmédia az a kormány hatásköré alá kerüljön. Tehát a kormány befolyásolni. Hát van így 90 napunk körülbelül, mert a kormány alá fog tartozni. Szerintem akkor miért nem az történik, hogy fenntartjuk a jelenlegi rendszert addig, amíg belép az új rendszer, és akkor utána lehet egy másik rendszert megvalósítani.
10: A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium parlamenti államtitkára szerint a közmédiát még az új vezetés megválasztása előtt át kell világítani. Ez lesz a miniszteri biztos feladata az átmeneti időszakban. Tompajnikőt hallják.
12: Erre a lépcsőfokra azért van szükség, mert jelenleg is hírhamisítás zajlik a közmédia hullámhosszán, illetve szükséges egy vizsgálata annak, hogy a közpénzfelhasználás mennyire volt hatékony és gazdaságos, és ennek az első lépcsőfoka a miniszteri biztosok kinevezése lesz.
10: Apáti István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője rámutatott, feszültséget okozhat, hogyha az ellenzéki pártok csak 2 tagot jelölhetnek az új média tanácsba.
13: 3 ellenzéki frakció összesen 2 delegálhat, akkor ezzel önök elérik, hogy a békétlenség magvait elhintik, mert ugye vita fog kialakulni. Persze, hogyha ez a cél, a sok ilyet láttunk már, ha ez a cél, akkor nyilván ez egy más megközelítés.
10: A tervezetet benyújtó egyik Tiszás országgyűlési képviselő szerint meggondolandó, hogy bővítsék a média tanács létszámát. Hantosi Istvánt hallják.
14: Ha az ellenzék részéről ilyen igény lenne, és egy ilyen megfogalmazódik egy ilyen módosító indítvány a tabülésre, hogy akkor 3-3 plusz 1 legyen a médiatanácsnak az összetétele, ez megfontolható. Tehát, hogy ezt akkor legyen szívesek eljutatni, és akkor ezt megfontolásra veszük.
10: Az új szabályozás alapjaiban változtatná meg a közmédiát. A Duna Média Szolgáltató ZRT és az MTVA összeolvadásával létrejönne a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT. Emellett a Magyar Távirati Iroda újra önálló intézményként működne tovább. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, amely a tulajdonosi jogokat gyakorolná a közmédia új cégei felett. A tervezet egy új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is életre hívna. Valamint külön sajtóalapot alapítana a független médiatartalom szolgáltatók, illetve a közszolgálati műsorszámok és sajtótermékek támogatására. Az új törvény a médiatanács működését is átalakítaná. A testület élére teljesen új tagokat választanának, miközben a jelenlegi tagok és az elnök mandátuma megszűnne. A tervek szerint a közmédia átalakításáról jövő héten szavaz az országgyűlés.
6: Lakhelytől függetlenül mindenkinek ugyanolyan joga van a biztonsághoz, mondta az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottsága előtti meghallgatásán az országos rendőrfőkapitány jelölt.
7: Mecser Tamás közölte, célja, hogy a változó világhoz igazodó szervezetet hozzanak létre, emellett fontos a kapitányságok megerősítése, az utánpótlás biztosítása, a megbecsültség, valamint a rendőri jelenlét is.
15: Legyenként a rendőr a közterületen, mert ez a legmegnyugtatóbb. Ha bárhová elmegyünk, én pedig járom az apró falvakat, városokat, rendőrt akarnak látni. Egy adott mennyiségű rendőrünk van, nem tudunk mindenhová tenni. Azt kell kitalálnunk, hogy ezt az erőt hogy tudjuk észszerűen, megnyugtatóan csoportosítani.
6: A Fidesz elnöke szerint Európában folytatódik a patrióta politikai szervezetek, közösségek és pártok előretörése. Ezen pedig a Fidesz áprilisi országgyűlési választási veresége sem változtat. Orbán Viktor Brüsszelben a patrióták politikai családjának mai csúcs találkozója előtt tartott tájékoztatót.
7: A Fidesz elnöke szerint a következő években tovább erősödhetnek a bevándorlás ellenes és szuverenista párti erők. Ez bizonyítja a németországi, az olaszországi, a franciaországi és a közép-európai politikai helyzet is. Orbán Viktor azt mondta, ezt a folyamatot csak akkor lehetne megállítani, ha az Európai Unió vezetése sikereket tudna felmutatni.
16: Az unió vezetése nem sikereket, hanem kudarcokat tud felmutatni, illetve ezeknek felmutatására kényszerül. Legyen szó biztonsági kérdésekről, lásd orosz-ukrán háború és a béke problémája, versenyképesség kérdése, vagy éppen a migráció kérdése. Magyarországon bár a patriótákhoz tartozó politikai erő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség vereséget szenvedett, de ez nem változtat a mi külpolitikánkon. A Fidesz külpolitikája továbbra is elkötelezett támogatója marad a patrióta európai mozgalomnak. Sok munka vár ránk, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni.
6: Áprilisban a teljes munkaidős alkalmazottak bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.000 forint volt.
7: A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset több mint 11, a reálkereset pedig csak nem 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése főként a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
6: Nyári diák munkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A programban bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.
7: A tárca közleménye szerint a diákok már regisztrálhatnak a programra, a munkáltatók pedig a területileg illetékes hivatalhoz nyújthatják be támogatási kérelmeiket. A munkáltatónak nyújtott bértámogatás összege szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként 279.900, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében 242.100 forint lehet.
6: Országszerte jelentős károkat okozott a hétvégi vihar és jégeső. A vasárnapi szupercella a mezőgazdasági ültetvényeket, ingatlanokat és járműveket sem kímélte.
7: A CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója azt mondta, amikor beköszönt a nyári vihar szezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Németh Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is.
17: Egy biztos, hogy azt kell mindig végig gondolni, és talán ez a legfontosabb a felkészülésben, hogy milyen típusú károk érhetik mondjuk az ingatlanunkat, és a biztosításunkat arra megfelelően kössük meg, hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
4: Autós percek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Mogyoródi szakaszon. A 21-es kilométernél mindkét sávon megállt a forgalom. Jelentős több kilométeres torlódásra kell készülni. Az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé is torlódásban kell arra szolgatni, mert ott is egy baleset miatt zárták le a külső sávot a Szent Mihályi felüljárónál.
6: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
18: Jó reggelt kívánok! A fővárosban továbbra is baleset miatt kell korlátozásra számítani a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Széll Kálmán tér után az Ezredes utcánál. A hétvégén az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt, ezért a 72-es trolibusz és a 9-es autóbusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér és Astoria megállóját is áthelyezik majd. Varga Etele, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
7: A Dunántúl nagy részén, valamint északkeleten erősen felhős, másutt többnyire derült az ég. Napközben országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan lehetnek gomoly felhők. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 27-32, este 17-25 fok között alakul.
6: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Szlotta Judit és a szerkesztő Pozsán Róbert.
19: Derűs napot! A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
20: Nyisd ki babám az ajtó, csendesen mellett.

0: És tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem felejtlek.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és hálások vagyunk, hogy ma is bennünket választottak. Igyekszünk a bizalmat meghálálni, érdekes friss információkkal, jó muzsikával. Nem sokára Bojtor Imre énekel, falunk tornyán van egy toronyóra. Gyertek ide, budapesti cigányok, hallhatjuk majd Lugosi Kati előadásában. Bródi János Földvár felé félúton című slágere is fölcsendül majd, és lesz kirándulás egy újabb településre gondolatban. Az óra végén pedig népzenei nyomozóirodánk jelentkezik, Balogh Marian és Bolya Mátyás. Elsőként Mikes Éva sláger, a Te szeres legalább című dal. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

ha már ezt mindig az ünnep idején.

0: is tanár.
1: Ez a nap az autizmus nemzetközi napja, vagyis egészen pontosan az autista büszkeség nemzetközi napja. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják. Érdekessége az, hogy nem valamilyen szervezet alapította, hanem maguk az érintettek indították útjára, és vezetik ezt a mozgalmat mind a mai napig. A fő üzenete pedig, hogy az autizmus nem egy gyógyítandó betegség, hanem egy egészen sajátos idegrendszeri fejlődési állapot, egyfajta neurodiverzitás, a cél pedig a szánalom helyett a büszkeség, illetve az önelfogadás erősítése. Egy biztos, az emberi sokféleség valóban nem hiba a rendszerben, hanem maga az élet természetes rendje. Persze az autizmussal élők gyakran másként érzékelik a világot, másként kommunikálnak, másként figyelnek a részletekre, de ez a másként, ez persze nem jelent kevesebbet. És talán mindannyiunknak van olyan része, amely valamilyen módon kilóg a sorból, amelyet mondjuk nehezen ért meg a környezete. Ezért az autista emberek elfogadása valójában nem csak róluk szól, hanem inkább arról, hogy képesek vagyunk-e értéket látni abban, ami nem pontosan olyan, mint mondjuk mi magunk. És egy ember méltóságát sem az adja, hogy mennyire illeszkedik a többséghez, hanem hogy önmaga lehet, és ha belegondolunk, akkor mindenki a teremtő képmása. A Dankó Rádióban a folytatásban Szigeti Fercsé énekel, a nóta pedig a szél viszi messze a fellegeket. Tordai Zoltán zenekara kísér.

0: 4 perc múlva 3:48.
1: Hentzidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: Az ország egyik legmelegebb éghajlatú és csapadékmennyiség tekintetében pedig a legalacsonyabb értékkel bíró települése Túrkeve, Jász-Nagykun, Szolnok megye Mezőtúri járásában találjuk, a Nagykunság szívében, a Hortobágy Berettyó partján helyezkedik el. Természetesen közúton és vonattal is meg tudjuk közelíteni. Igaz, hogy a főutaktól viszonylag távol fekszik, ennek ellenére Mezőtúr és Kisújszállás felül is könnyen meg tudjuk közelíteni. Túrkeve területe már a csiszolt kőkorszakban is lakott volt, éltek itt emberek a Hortobágy-Berettyó vidékén, viszonylag gazdag leletanyag maradt az utókorra különböző használati eszközök, tárgyak, amelyek az itt élők életmódjáról és életkörülményeiről tanúskodnak. Az ókor legfontosabb ránk maradt emlékei pedig az úgynevezett kunhalmok, a legismertebb túrkevei kunhalom az úgynevezett terehalom. Van egy feltételezés, miszerint Attilának, Isten ostorának egyik fapalotája itt állhatott. 1985-ben kezdődtek meg amúgy az ásatások a terehalmon és környékén. Az eredmény kiemelten védett kunhalommá tette ezt. Nagy jelentőséggel bír még a bokrosi halom. Itt 1941-ben csatornázás közben találták meg azt a honfoglaláskori ezüst tarsolylemezt, melyet ma a Nemzeti Múzeumban őriznek. A falut az első írott forrás, akkor még falut, tegyem hozzá, az Árpád-korban, 1261-ben említi, Keve egyháza néven. Ez az oklevél arról tanúskodik, hogy első László király adományozta az egri püspökségnek Póhamarát, Túrkeddit és Keve egyházát. A mai Túrkevén és környékén kunok telepedtek meg, és viszálykodás nélkül éltek egymás mellett a hun-magyarok avar besenyő őslakossággal, később pedig az újonnan betelepülők és az őslakosok teljesen egybeolvadtak. A város belterülete vélhetően ma is azonos az Árpád-kori Keveegyháza faluhellyel. A tatárok elvonulása után újra benépesült a három falu, 1476-ban egy bizonyos Szücsi Pál kapta meg szolgálatáért. 1551-ben Szolnok eleste után került török uralom alá, a földesúri zaklatások, a törökök, illetve a portyázó tatárok miatt 1655-re már alig lakták Túrkevit, később Tököli Imre kurucainak téli szállásaként szolgált. A település 1702-ben a német lovagrend birtoka lett. A komoly fordulópont a keviek életében 1745. május 16-a. Ekkor ugyanis megváltották lakói, ettől kezdve szabadokká váltak és kollektív nemesi jogokat kaptak. Ezután Túrkeve békésen fejlődött egészen a II. Világháborúig. A szovjetek 44 októberében érték el, de később újra visszafoglalták a németek, majd október 22-én végleg elfoglalták a szovjet csapatok, de nem is ez volt rossz hatással a településre, hanem ami ezután következett, ugyanis Szolnok felől két német Tigris tank érkezett az éleple alatt a város határába, utána az út mentén lévő kukoricatáblában lőállásba álltak, és miután néhány járőröző szovjet katonát megöltek, visszavonultak Szolnok felé, na és mikor a szovjetek rátaláltak a holttestekre, azt gondolták, hogy az a helyiek műve, és ezért fel akarták gyújtani a várost. Nos, végül sikerült a városi előjáróságnak ezt megakadályozni, de csak úgy, hogy megengedték a szovjeteknek a szabad rablást. Nos, az enélkül is fosztogató csapatok pedig kihasználták az alkalmat, hogy mondjuk így legálisan fosztogassanak. A város közigazgatási területének jelentős része a Körösmaros Nemzeti Park kezelése alá tartozik, a Hortobágy, Berettyó, vadregényes tájai, valamint az ecsekpusztai túzok és ugartyúk élőhelye védelmében egészen különleges ez a vidék, az állatvilág és a növényvilág is hihetetlenül gazdag, és természetesen Túrkeve hagyományait is aktívan ápolja. Van népi díszítőművészeti szakkör, tagjai a mai napig használják a táj jellegzetes népi díszítőművészetét, az úgynevezett kunhimzést. Ne feledjük el, hogy termálvízre is bukkantak még az 50-es évek elején itt. Erre a település strandot épített. Mindenképpen érdemes felkeresni a túrkevei gyógy- és élményfürdőt. Emellett pedig a Finta Múzeumot ajánlom még figyelmükbe. állandó kiállítása bemutatja, hogy az évszázadok során hogyan formálódott a lakosság, a kevi táj, a múzeum egy másik kiállítása pedig a Hírünk a világban címet viseli, és a túrkevélől elszármazott korda, valamint a névadó finta testvérek tevékenységét mutatja be. Utóbbiról még ma hallhatnak egyébként bővebben Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában 10 óra előtt néhány perccel. Túrkevét is persze, hogy látni kell. Nagyot sétálni, kirándulni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek hálásan köszönjük, hogy egyre többen a Dankó Rádiót hallgatják. Legyen ez így a folytatásban is. A Földvár felé félúton című Bródi János dalt most önöknek játszom a Dankó Rádióban.
2: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Jön névzenei nyomozó irodánk jelentkezése nem sokára, a Tárkán trió felvétele után. 8 órakor hírek, szeretni kell, Farkas Bálint felvétele nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az 1960-as években a magyar népzene kutatást a nemzetközi nyitás jellemezte. Kutatóink a világ számos pontján felbukkantak Venezuelától Etiópiáig. Az indiai származású Devin Bhattacharya számára azonban éppen Magyarország számított egzotikus célpontnak. Az áttelepült moldvai magyarok között végzett gyűjtései a kutatás fontos korai dokumentumai. A népzenei nyomozóiroda 528. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Devon Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb független etnomuzikológusa és dokumentumfilmes alkotója volt. A benáreszi brámin családból származó művész 1949-ben néhány shillinggel a zsebében érkezett Londonba, ahol kiváló érzékkel épített ki kapcsolatokat. Hamar a BBC keleti szolgálatánál talált munkát, ahol sikeresen népszerűsítette az indiai klasszikus zenét. Munkásságára a svéd televízió és a svéd állami zenei intézet is felfigyelt, és szakmai bizalmat szavazva jelentős anyagi támogatással bízták meg egy Magyarország és egy romániai gyűjtőút, valamint filmprojekt megvalósításával.

A magyarországi gyűjtőutak több szakaszban, 1964 és 1969 között valósultak meg, érintve az ország különböző néprajzi tájegységeit és etnikai csoportjait. Bhattacharya magyarországi tevékenysége és az abból született kiadványok vitákat váltottak ki, rávilágítva a nyugat-európai kulturális ipar és a kelet-közép-európai intézményes etnomuzikológia közötti módszertani feszültségekre. Magyarországon a népzenekutatás szigorú filológiai és pozitivista alapokon állt. Ezzel szemben Bhattacharya kívülállóként az élő hagyomány elvét követve a zene esztétikai és érzelmi hatását kereste, függetlenül annak történeti vagy rendszertani tisztaságától.

Felvételein Gusa Pál furulyázik, aki a moldvai magyar faluban született 1909-ben. Majd a II. Világháborút követően települt át Magyarországra.

0: Debun Bhattacharya felvételén a moldvai származású Gusa Pál furujázott. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Gyógyító állatok.
5: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
4: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
5: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
4: Amikor egy érintés is segít.
6: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
7: Jó érzés.
4: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil meghalt. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Oroszországnak el kell indulnia a béke felé, és meg kell állapodnia Ukrajnával. Erről beszélt az amerikai elnök, miután a G7 csúcson egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel. Donald Trump kijelentette, az Egyesült Államok ismét nagyobb figyelmet fog fordítani Ukrajnára. Az ukrán elnök is a béketárgyalások elkezdését sürgette, és hangsúlyozta, Moszkva kivételével bárhol hajlandó személyesen találkozni Vlagyimir Putyinnal. Válaszul a Kreml közölte, ha tárgyalni akar, akkor fogadják Volodymyr Zelenszkijt Moszkvában. Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A 14 pontos megállapodás célja a 60 napos tűzszünet biztosítása, a hormuzi szoros újranyitása, valamint a nukleáris és béketárgyalások folytatása. Ma kezdődik a kétnapos uniós csúcs találkozó Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a migrációról és a közel-keleti helyzetről. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés a jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkentené az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökkent. Idén kétszer is műsorra tűzte a MÜPA Wagner monumentális operáját, a Nibelung gyűrűjét. A Ring tetralógia első sorozata ma este a Rajna kincse előadással kezdődik. A 20 éves budapesti Wagner napok különlegessége, hogy Fischer Ádám most vezényli utoljára a teljes tetralógiát a rádiózenekar élén. Az előadásokat a Bartók Rádió ezúttal is élőben közvetíti. Az időjárásról. Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 18-a van csütörtök, 7 percen múlt 8 óra, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Kérem, hogy tartsanak velem a következő órában is, az egészségpercekben néhány szó az autizmusról, lesz majd sütés-főzés. Érkezik Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba, vele találkozhatnak majd 8:30 után, nem sokkal, és olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Nékem olyan asszony kell Bányai Márton előadásában, vagy az Érika hajlik a búzakalász Pándi Piroska énekel. Játszom majd részletet a Cirkusz hercegnőből, My Darling énekli Kis Diana és Sándor Péter, reggeli világzenénket pedig a Deep Forest és Sebestyén Márta hozza el nekünk, elsőként pedig Rigó Mónika énekel, a csárdás címe Fekete Véremből, ifja Berki Béla és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: 3 perc múlva 8:45, jó reggelt!
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Néhány gondolat az autista büszkeség nemzetközi napján. A legfontosabb talán az, hogy az autizmus nem betegség, hanem az idegrendszer fejlődésének egy sajátos formája, amely meghatározza, hogy hogyan érzékeli valaki a világot, vagy hogyan dolgozza fel az információkat, illetve miként kapcsolódik más emberekhez. Emiatt sok szakember ma már nem is egyszerűen állapotként, hanem egyszerűen az emberi sokféleség egyik természetes megnyilvánulásaként tekint rá. Nincs két egyforma autista ember, vannak, akiknek komoly segítségre van szükségük a mindennapokban, mások pedig önálló életet élnek, dolgoznak, családot alapítanak, egyesek rendkívüli memóriával rendelkeznek, mások pedig különleges figyelmet fordítanak a részletekre, vagy mély tudást szereznek egy-egy őket érdeklő témában. Az ő számukra a világ néha olyan lehet, mintha a többiek által megszokott hangerőnél jóval erősebb lenne minden. Egy zajos bevásárlóközpont, vagy egy villódzó fény, vagy egy egészen váratlan változás olyan terhelést jelenthet számukra, amit mondjuk a környezetük észre sem vesz. Máskor viszont éppen olyan összefüggéseket fedeznek fel, amelyek felett a többség meg könnyedén elsiklik. Sokan amúgy tévesen azt gondolják, hogy az autista emberek nem vágynak kapcsolatokra, vagy nem éreznek együtt másokkal, de valójában gyakran ugyanúgy igénylik a barátságot, a szeretetet, az elfogadást, csupán ezek kifejezése vagy értelmezése történhet más módon. Az érzelmek tehát nem hiányoznak, csak nem mindig a megszokott formában jelennek meg. Amúgy az autizmus előfordulása az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban kerül a figyelem középpontjába. Ennek egyik oka, hogy ma már sokkal többet tudunk róla, és pontosabban ismerjük fel a jeleit. A kutatások szerint az autizmus hátterében elsősorban genetikai és idegrendszeri tényezők állnak, nem pedig nevelési hibák vagy a szülők viselkedése. Az autizmusról való gondolkodás is sokat változott az elmúlt időben. A hangsúly egyre inkább nem azon van, hogy az autista embert megjavítsuk, mondjuk így, hanem azon, hogy megértsük, támogassuk, illetve olyan környezetet teremtsünk számára, ahol kibontakoztathatja a képességeit, mert az autizmus nem csupán kihívásokat jelenthet, hanem különleges nézőpontot is adhat a világról. Úgyhogy talán a legfontosabb felismerés az autizmussal kapcsolatban, hogy a világot nem mindenki ugyanazon az ablakon keresztül látja, mondjuk így, és minél többféle ablakon tekintünk ki, annál teljesebb képet kaphatunk az emberi létezés gazdagságáról. Karcagi Nagy Zoltán énekel a folytatásban. A nóta a Marosmenti Fenyves Erdő, Hankó József és zenekara kísér.

Amikor kijött 95-ben a Deep Forest albuma, akkor nagyon sok külföldi először nem is tudta, hogy magyar népdalokat hall, de is napot jó reggelt kívánok a Dankor Rádiót hallgatják, csak azt érezte, hogy valami ősi és különösen szép hang szól a háttérben, Sebestyén Márta. Egészen különleges hangja, és ez volt az a dal, amivel szerintem a világzenei mozgalom a magyar hallgatókat is elérte és megmozgatta. Reggeli világzenénket tehát Sebestyén Márta és a Deep Forest felvétele hozza most, este 9-től pedig, ha szeretik, akkor még több világzenét hallhatnak a Dankor Rádióban, Népek Dalai című műsorunkban.

0: Bankó Rádiót hallgatják, derűs napot és jó reggelt kívánok. Szervusz, gazduram! Sipos gazda megérkezett a stúdióban. Mi lesz a mai témánk?
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak. Az elkövetkezendő napoktól fogva megérkezik a tényleges nyár. Az előrejelzések 36-37 fokos hőmérsékletet mutatnak. Ez a hirtelen hőmérséklet változás be fogja stresszelni a növényeink világát. Legyen az balkonláda, magaságy vagy a kiskertek világa. A nagy meleg mellé az UV-sugárzás is jelentős problémát tud okozni. A kertjeink világából egy növényt szeretnék kiemelni, ez pedig a muskátli. Arról beszélgetünk, hogyan tudjuk felkészíteni a muskátlit erre az időjárási tényezőkre.
0: Nagyon jó, innen folytatjuk hamarosan. Elsőként az Itt van Süsüt Bodrogi Gyula előadásában hallgatjuk meg.

0: Egy perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Ha van növény, amely szinte egybefort a magyar nyárral, akkor az kétségtelenül a muskátni növény. Nagyon szeretem én is, gyerekkorom óta rajongok érte. Tanyánk ablakjaiba, a szülői ház ablakaiba mindig ott díszlett és díszlik a mai napig. Hiszen rózsaszín, fehér, lilás virágai egész nyáron díszítik balkonjainkat, ablakainkat, teraszainkat. Ahhoz azonban, hogy a muskátli valóban hónapokon keresztül virágpompában tündököljön, a nyári forróságban is, itt ki szeretném emelni a nyári forróságot, különösen figyelmünket kell fordítanunk az ápolására. Az elmúlt években sajnos egyre gyakoribbak a hosszantartó hőhullámok, és látható is, hogy ez a tendencia. A balkonládák földje a tűző napsütésben akár 40-50 Celsius fokra is felmelegedhet, ami komoly stresszt jelent a növény számára. Ilyenkor a muskátli szinte folyamatosan vízforgalomban él, a gyökerek felveszik a vizet, a levelek pedig intenzíven párologtatnak. Legfontosabb feladat az öntözés. A forró napokon célszerű kora reggel öntözni, mert ekkor a növény még hatékonyan tudja hasznosítani a vizet. Késő esti túlzott öntözés viszont kedvezhet a bizonyos gombás betegségek kialakulásának. A kánikula idején előfordul, hogy a déli fekvésű balkonon naponta akár kétszer is szükséges az öntözés. Ki szeretném emelni, hogy nagyon fontos azonban, hogy ne csak vizet adjunk a növénynek, hanem az intenzív növekedés és a folyamatos virágképzés alatt jelentős tápanyag felhasználás pótlására figyeljünk. A muskátli valóságos tápanyagfalú növény, ha lehet így fogalmazni. Kiemelt szerepe van a tapasztalatom alapján a káliumnak, amely a növény vízháztartását szabályozásában vesz részt. A megfelelő kálium ellátás javítja a növénynek a szárazságtűrését, fokozza a virágképződésnek a folyamatát, és erősíti, úgynevezett szikárabbá teszi a növény szövetállományát. Nyári időszakban, ezért ha javasolhatom, érdemes magas káliumtartalmú, virágzás segítő tápoldatokat használni. És ha már a káliumról szó esett, ne feledkezzünk el a kálciumról sem, amely a sejtfalak egyik alapvető építőeleme, és a kálciumhiány következtében a muskátlinál a következő tünetekkel találkozunk, gyengébbek a hajtások, levelek torzulhatnak, és a hőstressz károsító hatás pedig fokozódhat. Érzékenyebb a növény erre a környezeti tényezőben. A nagy melegben a kálcium felvétele gyakran romlik, ezért lomtrágyázással is segíthetjük a növénynek a ellenálló képességét. Nagyon meghálálja a muskátli a magnéziumot. A magnézium a klorofil központi eleme, és közvetlenül befolyásolja a fotoszintézisnek a folyamatát. A hiányában azt tapasztaljuk, hogy a levelek sárgulni kezdenek, a növény fejlődése látványosan lelassul. A nyári gondozás során érdemes folyamatosan eltávolítani az elnyílt virágokat és az elszáradt leveleket. Ezzel nem csak esztétikusabb lesz a növény, hanem energiát megtakarítunk, és ezért az újabb virágképződésre, képzésre fordítja ezt az energiáját a növény. Ebben a felmelegedő időszakban a növényvédelem is sarkalatos kérdéssé válik. A forró száraz időjárás következtében megjelennek a takácsatkák, annyira szabad szemmel ezek a károsítók nem láthatók, mégis jelentős károkat okozhatnak. Apró, világos pontokat, finom szövedéket látunk a leveleken. Érdemes közelebbről is, esetleg nagyítóval megvizsgálni ezeket a növényeket. A muskátli gondozása valójában sokkal több, mint egyszerű virágnevelésnél, és ezt azt tanítja nekünk, és arra figyelmeztet bennünket, hogy a növények sikeres nevelésének alapja a rendszeres megfigyelés. Nem akkor kell cselekednünk, amikor már hervadnak a levelek, vagy sárgulnak a levelek, vagy éppen kókadnak a levelek, hanem folyamatosan ellenőriznünk kell a növényeket. Hiszen a kertészkedés a holnapba vetett hit egyik legszebb formája, és a kertész szeme neveli, ápolja a növények világát.
0: Nagyon szépen köszönjük, alig várom, hogy újra találkozzunk. Jövő kedden érkezik újra Sipos gazda a Dankó Rádió stúdiójába. Most részlet a cirkuszhercegnőből My Darling. Énekli Kis Diana és Sándor Péter.

egy férfi és egy nő legendás dal, és a most hallható felvétel különlegessége, hogy a Stúdió 11 a Magyar Rádió Márvány termében rögzítette több mint 20 esztendeje. 9 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig csárdással indul, helyi, aki a csókot sose kóstolta. Jenei Gábor énekel Bangó János és zenekara kíséretével.

0: műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil életét vesztette. Reggel óta szinte egész Ukrajnában légiriadó van érvényben. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, valamint a közel-keleti helyzetről. Hazánkat Magyar Péter miniszterelnök képviseli. Újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés jövő hét elején. A képviselőknek 7 törvényjavaslat módosításáról is szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a média törvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkentené az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre, az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolta. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnöknek címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A katasztrófavédelem hangsúlyozza, hogy az égő lítium akkumulátor mérgező füstöt bocsánt ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat. Mozart és Beethoven művei csendülnek fel este a Pesti Vármegyeháza díszudvarán a Koncertó Budapest előadásában. A hangverseny a Színigazgató című virtuóz vígopera nyitányával kezdődik, majd az Esdur kürtverseny, valamint a Falusi Muzsikusok című szextet hangzik el. A koncert Beethoven 8. szimfóniájával zárul, amely a szerző életművének egyik legvidámabb alkotása. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. Itthon jelenleg 16 és 25 fok közötti a hőmérséklet, a fővárosban 20-22 fok van. Ma is sok napsütésre számíthatunk, elszórta lehetnek futó záporok, zivatarok. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
4: Hey, aki a csókot sose kóstolta, annak bizony soha se volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt épp, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi Mennyországig eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó

0: soha se lesz jó,
1: hajha. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 18-a van csütörtök, 6 perccel múlt 9 óra. Most már ráfordulunk a délelőtre, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük, és bízom benne, hogy jó hangulatú lesz a folytatás is, alkonyat száll a pusztára, énekli nem sokára Kolostyák Gyula, a monoki leányoknak nincs párja, Újvári Marika előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát, az örök zöldek között Szécsi Pál felvétel, Máté Péter dal, vagy Kovács Erzsi sláger is fölcsendül, elsőként pedig jöjjön részlet a Cigány szerelemből, Ilona dala, előadója Tiboldi Mária, a debreceni filharmonikus zenekart Kaposi Gergely vezényli.

0: A fehérvári vonalon helyreáll a menetrend, kaptam az információt korábban, a biztosító berendezés hibája miatt késtek a szerelvények, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Ránézek most az élő vonatinfóra, és úgy látom, hogy ott nagyjából minden rendben van. Narancssárga pöttyöt látok a Tópart Intercity-nél, Nagykanizsa és Budapest között közlekedik, ott egy másik vonat által okozott késést kell valahogy majd behozni a szerelvénynek. Az M3-ason a főváros felé vezető oldalon Mogyoró térségében történt baleset, megindult már a forgalom a 22-es kilométernél, viszont a hosszú torlódás lassan oszlik, aki teheti, az M31-es autópályán keresztül az M3-as főúton tud kerülni. Három autó ütközött az M6-os autópályán Budapest felé Bátaszék térségében, a 164-es kilométeren csak egy sávon halad a forgalom. Az M7-esen pedig dolgoznak a főváros felé vezető oldalon a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig. Itt a három sávból lezárták a belső és a középső sávot, 1-2 kilométeres a torlódás. A balesetek elkerülése érdekében a munkaterületet javasolt körültekintően megközelíteni. Jó utat kívánok! A Dankó Rádióban örökzöldek a folytatásban. Csak a legnagyobbak, Szécsi Pál és a kismadár már is.
1: Magas fák.

S jött a nap, amikor búcsúzott. Szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jó,

Közeledünk 10 órához, ma is lesz aranylemezek, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb slágereit hallgathatják a Dankó Rádióban. Törgyi Kriszta egy rövid összeállításban olyan felvételeket is játszik, melyeken legendás színészeink, Psota Irén, vagy éppen Rutka Éva, akár Mikó István énekelnek majd. Izgalmas lesz a mai műsor is. Örökzöldek a folytatásban, nem akármilyen felvétel. Hofi Géza énekel, söprik az utcát, az utca söprők.

Egy lépés, két söprés, két söprés, egy lépés, egy lépés, két söprés, két söprés.

0: hogyha jön, tudom elhagysz üsseg ő, zsákba macska minden nő. Csa-csa-csa.
1: Hétfőn ünnepelte 81. születésnapját Harsányi Gábor színművész, akiért nagyon sokan aggódtak, de felépült súlyos betegségéből, amúgy a Dunán a családi kör vendége volt, visszanézhetik a műsort a mediaclick.hu-n, a vele készült interjút, nekem az egyik kedvencem. Nem tudom, hogy a szüleim hogy engedték meg amúgy, hogy a Jó estét nyer, Jó estét szerelem című filmet megnézem annak idején. A másik, a sorozata, az egy óra múlva itt vagyok, az mondjuk gyerekek számára is fogyasztható volt. Ebben is emlékszem, hogy egészen legendás volt. El sem felejtem, amikor úgy kezdődik a sorozat, hogy sétál az utcán, és egy nagy vekni, nem tudom, 2 kilós kenyeret majszol. Nekem ő az örök Huncut és az örök játékos Harsányi Gábor. Nos, a folytatásban az ő felvételét játszom. A Rézmozsarat vegyenek című dalt a Dankó.

Turkeve volt a naptelepülésem a reggel, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Itt születtek a Finta fivérek, a 20. századi magyar képzőművészet jelentős, nemzetközileg is elismert alkotói. Az ő életművüket mutatja be röviden a folytatásban, Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei Ján Miklós színművész. Majd 10 órakor hírek, utána aranylemezek, várj önöket Töldi Kriszta, Budai Beatrix a Déli Krónika után jelentkezik, ma is jó ebédhez szól a nóta. Szívküldi szívnek szívesen kívánság műsor 2-től Gál Zoltánnal. Gorcsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében. Én pedig köszönöm a reggeli figyelmüket. Holnap reggel várom mindannyiukat. Ismét addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
1: Ősi világunk. Szervácius Tibor, Táti Ister pár szobra. Bakai Korné régész 2006. szeptember 8-án e szavakkal avatta fel a Komárom-Esztergom vármegyei tátott elkerülő út és árvízvédelmi töltés közelében álló istenségek szobrát. A törékeny fizikumú művész monumentális új alkotása tövében. Sajátságos jelkép számomra. Ady Endre jellemzése nagyon illik Szervácius Tiborra. Ős napkelet olyannak álmodta, amilyen én vagyok. Hősnek, borúsnak, büszke szerelemnek, napfiának, magyarnak. A kicsivé csonkolt Magyarország botondját látom benne, aki hatalmas erőt tud kiadni magából. Mert ez az ős erő minden igaz magyar ember sejtjében megvan. A méltóság teljes, hatalmas fehér kőtömbök finom vonásai az ókori mítoszokat idézik. Valami olyan gondolatot akartam megalkotni, amely ehhez a környékhez, az időtlen idők óta ott folyó Dunához, a tájhoz, az itt élő emberekhez illő, ahhoz tartozik, mondta Szervácius Tibor művéről, a Táti Isterpárról. A szobrász monumentális alakjai 5000 év kőbe zárt üzenetét hordozzák. És bár Isten alakjai a mezopotámiai sumér mitológiára és jelképrendszerre utalnak, mégis magunkénak érezzük őket. Szervácius Tibor művészete nem csak magyar, európai, hanem világviszonylatban is jelentős. Az Isterpár szobor nagyságával kevés alkotása vetekszik. Nem véletlenül került a Szervácius Tibor életművét bemutató könyv borítójára.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Bor, mámor, szerelem. Új évad. Június 22-től minden hétköznap. 19 óra 50 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea nevében is. Berente Mariant hallják. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról és a közel-keleti helyzetről, valamint a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Magyarországot Magyar Péter miniszterelnök képviseli. A hazai gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazón tesztpályára. Tanács Zoltán közölte, a Zalazón az ország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja. Vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, kutatóintézeteknek és egyetemeknek. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagárak megszüntetését, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin nagykereskedelmi ára 5, míg a gázolajé 14 forinttal csökkent. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnöknek címzett levelükben azt írják, hogy korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést. Sokan csak ősszel hívnak kéményseprőt, amikor leterheltebbek a szakemberek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. A társasházakhoz automatikusan kimennek a kéményseprők, de a családi házban élőknek online kell időpontot foglalniuk az ingyenes kémény ellenőrzésre. Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén. A rendőrök csak nem egy év nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő. Köztük volt egy férfi és a felesége, a baracsi házaspár, a jellemzően amfetamin tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos, gyengén felhős az ég. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet. 10 óra múlt 4 perccel.
2: Ezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma mások mellett a Hungária, Vámosi János, Ihász Gábor, Zalatnai Sarolta, Katona Klári, Mátrai Zsuzsa és az Omega dalai szólnak, és legendás színművészek örökzöld felvételeiből is válogatunk. Képzeletbeli időutazásunkat Zorán nyitja a Szerelemnek múlnia kell című dallal, Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményével. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Argentin tangóval folytatjuk az aranylemezeket, mégpedig a műfaj egyik úttörője, az 1861-ben született Ángel Villoldo egyik világslágerének magyar változatával. Vécsei Ernő szövegével a Ne hagyd el soha című örökzöldet Vámosi János énekli, a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével.
1: Ne hagyd el soha.

kiemelkedő énekesnő felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket, ám a dalok előtt egy kicsit még egy filmről szeretnék mesélni. Talán sokan nem is gondolnák, de Zalatnai Sarolta és Katona Klári útjai nemhogy keresztezték egymást, de még dolgoztak is együtt. 1973-ban készült a Nyári Kaland című zenés film, amelynek a női főszerepeit alakították, a partnereik pedig Kós János és Márton András voltak. Egy-egy szerelmes párt játszottak, akiknek az életét felborítja egy sorsjegy, amivel az egyik páros női tagja és a másik páros férfi tagja felesben nyer egy kétszemélyes társas utazást Jugoszláviába. Mivel nem tudnak megegyezni, hogy kié is legyen a nyeremény, végül ők ketten utaznak el együtt mindenki legnagyobb meglepetésére. Hogy végül maradnak-e az eredeti kedvesükkel, vagy a film végére párt cserélnek, azt megnézhetik a Nyári Kalandban. Egy kis részletet június elején már megosztottunk belőle a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, ahol a hozzászólások között megtalálják a linket is, amelyen megnézhetik az egész filmet. Most pedig, ahogy ígértem, jöjjön a két énekesnő egy-egy nagy slágere az aranylemezekben. Zalatnai Sarolta és a Szervusztok régi barátok, illetve Katona Klári és a Titkos szobák szerelme.

A 60-as évek fiataljai megélhették a könnyű zene forradalmi változását, hiszen a rock and roll után megjelent a beat zene is, és a Csak fiataloknak című rádióműsorban Komjáti György jóvoltából már a rádióban is hallhatták a kedvenc magyar zenekaraikat. Az már csak hab volt a tortán, amikor megjelentek a táskarádiók, vagyis magukkal vihették a zenét a parkba vagy a strandra is. A Szerelmes biciklisták című ifjúsági filmhez írta Fényes Szabolcs és Bacsó Péter a Táskarádió című dalt, amit az Illés adott elő. 30 évvel később pedig a 90-es évek fiataljai újra megszerették ezt a dalt, amikor a Csini Baba című filmben Pársony Attila feldolgozásában hangzott el. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

Az aranylemezekben most színházba megyünk, mégpedig a Víg Színházba, ahol 1988 óta teltházzal játsszák a Padlás című musicalt. Presser Gábor és Sztevanovics Dusán dalai közül ma az Örökre szépeket hallgatjuk meg, Pápa Jerika színművésznő előadásában, aki a legelső szereposztásban a kölyköt játszotta.

Lották, aki múlt vasárnap ünnepelte a születésnapját, így innen is sok boldogságot és jó egészséget kívánunk neki. Az Ördögből Angyal Lehetnél című örökzöldből akkor megosztottunk egy részletet a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, és rengeteg kedves hozzászólás, jó kívánság érkezett a hallgatóinktól. Sokan írták, mennyire szerették az énekesnőt és a slágereit. Szerintem az aranylemezek következő felvétele is ilyen lesz, hiszen az Omega adja elő az ezüst eső.

Az aranylemezek első részét mondhatni egy családi produkcióval zárjuk, ugyanis a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével Zsoldos Imre előadásában hangzik el a Mondd, miért szeretsz te mást című örökzöld, amelynek a zenéjét Szenes Iván dalszövegére az aranytrombitás egyik testvére, Zsoldos László újságíró zeneszerző komponálta. 11 óra 4 perckor pedig egy felejthetetlen duettel folytatjuk a mai képzeletbeli időutazásunkat itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernó Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető, Vasvári Anna Mária.
0: Nyilván alkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
2: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
0: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sitz. Az egész csak egy show, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna és Európa versenyképessége szerepel, de tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Megkezdődött az őszre tervezett közép-európai külügyminiszteri találkozó előkészítése. Orbán Anita Bécsben egyeztetett ott osztrák kollégájával a C5 országok tanácskozásáról és a tervezett magyar-osztrák közös kormányülésről. A C5 együttműködésben Ausztria, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia külügyminiszterei vesznek részt. Orbán Anita közölte, hogy a magyar-osztrák közös kormányülésen egyebek mellett az ingázók helyzetéről is tárgyalnak majd. Robbanások voltak a nigeri főváros repülőterénél. A helyi biztonsági erők lezárták a környéket. Szemtanúk beszámolói szerint elszórt lövöldözések is hallatszottak. Egy biztonsági forrás közlése szerint úgy tűnik, hogy a repülőtér támadás alatt áll. Baleset történt a dél-lengyelországi Bütönben működő kőszénbányában 650 méter mélyen. Egy ember meghalt, 8 vájár megmenekült. Tavaly a lengyel bányákban összesen 6 halálos áldozatot regisztráltak. A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazón tesztpályára. Tanács Zoltán közölte, a Zalazón Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja, világszínvonuló infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín vállalatoknak, kutatóintézeteknek és egyetemeknek. Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén. A rendőrök csaknem egy évnyi nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő. Köztük volt egy férfi és a felesége is. A baracsi házaspár a jellemzően amfetamin tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök. A Pest is eddigi legősibb 5500 éves bizonyítékát fedezték fel a Bajkáltó környékén. A szibériai temetőkben talált emberi maradványok vizsgálatakor kiderült, hogy a járványt valószínűleg mormoták terjesztették az emberek között, amikor nyers húsukat fogyasztották, vagy a fertőzött állatok bőrét megérintették. A halálos kor a 14. században Európa lakosságának jelentős részének halálát okozta. A pest is ma is létezik, de antibiotikumokkal gyógyítható. Az időjárásról. Országszerte napos, gyengén felhős időre számíthatunk. Az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek néhol futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban fokozódik a hőség, a hétvégén több helyen 35 foknál is melegebb lehet, és nagyon erős az UV-sugárzás.
1: Aranylemezek.
5: Szó szerint robogunk is tovább az örökzöldek világában, hiszen a Száguldás Porsche szerelem című duettel megyünk tovább. Nagy Tibor és Juhász Sándor szerzeménye a Szálka hal nélkül című tévésorozat főcímdala volt, és két kiemelkedő előadó művész, Cserháti Zsuzsa és Horváth Csárdi énekelte. Őket pedig Kós János követi a 69-es Táncdalfesztivál egyik győztes dalával, a Nem vagyok teljesen őrült.
1: Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: dominó, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
1: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
0: mert én vagyok.

0: várjátok a császárt, én vagyok Bonaparte Napoleon.
1: Egy csodaszép hangú énekesnő Sárosi Katalin tette slágerré Nádas Gábor és ifjabb Kalmár Tibor Jó lenne 120 évig élni című dalát, melyet már hallhatnak is a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséretével az aranylemezekben.

Májusban ünnepelte a 90. születésnapját Szilágyi János újságíró, aki talán az egyik legismertebb rádióriporter és műsorvezető. Olyan népszerű műsorok fűződtek a nevéhez, mint például a Táska Rádió, a Senki Többet Harmadszor című vetélkedő, vagy a legendás Halló, itt vagyok. Pályája során egyetlen egyszer tett egy kirándulást a könnyű zenében. Szigeti Ferenccel és Soltész Rezsővel írták a Van olyan ember című dalt, ami sláger lett, és most meg is hallgatjuk az aranylemezekben. Utána pedig Kovács Kati énekli Aldobói Nagy György és Tóth Bálint Hull a hó a kéklőhegyeken című szerzeményét, amit az 1969-es Made in Hungary rádiós dalversenyen mutatott be, és a zsűri előadói díjjal jutalmazta a produkcióját.

Áttérelmileg ugyan nem teljesen pontos a Neoton Família Jújú című dala, de nem is ezt vártuk a 80-as évek egyik legnagyobb slágerétől, amire ma is ugyanolyan jót táncolhatnak az aranylemezek hallgatói, mint akkor.

Az aranylemezekben most legendás színművészek felvételeiből válogatunk. A gramofon korszak sztárja volt Kalmár Pál, aki ugyan énekesként vált ismerté, de Bon Vivánként a színházban kezdte a pályáját. Előadásában egy muzeális értékű, felújított archív felvételről hallhatják a La Paloma című örökzöldet. Utána egy cigánydal egyveleget hallhatnak Sota Irén előadásában. Végül pedig Rutkai Éva adja elő a Stúdió 11 kíséretével a Csillagok örökké élnek című sanzont, amit kifejezetten a színművésznőnek írt Szentérmai Ákos zeneszerző és Halmágyi Sándor szövegíró.

Maradunk még a legendás színművészeknél és a szívhez szóló melódiáknál, hiszen a sanzon műfajának magyarországi meghonosítója, Czerkovics Béla egyik legismertebb szerzeménye, a Tanulj meg fiacskám komédiázni következik. Mikó István énekli, Lakatos Miklós prímás és zenekara kíséretével az aranylemezekben. Szegény.

Mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő örködött, s altató dalt énekel. Múlt az idő, és eljött a nő, s én hittem neki bután. Cirkuszba volt, ott lovagolt, mentem a cirkusz után.

Ő volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. De jött egy más komédiás, s ő most a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott

0: minden, minden csak komédia.
1: Dankó Rádió. Siófokon FM 93,6. A Magyar Zene Rádiója.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek mai záró felvételéhez érkeztünk, amelyen a Deák együttes adja elő a zeneszerző Deák Tamás Vizisi című szerzeményét, a No Pagagyi, vagyis a No Megájcsak című orosz rajzfilm sorozat főcímzenéjét. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Hamarosan Budai Beatrix érkezik a Jó ebédhez szólanótával, 2-től 5-ig pedig ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezekkel holnap is 10-től délig várom Önöket. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworldön.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Bordi András és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Aláírta az Iránnal kötött egyezményt Donald Trump amerikai elnök. A 14 pontos megállapodás azonnali tűzszünetet ír elő. A tárgyalások folytatódnak.
1: Ukrajna uniós csatlakozása és támogatása mellett a kínai gazdasági kapcsolatok is napirenden lesznek az EU brüsszeli csúcs találkozóján.
2: Már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat, közölte a gazdasági miniszter.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Donald Trump amerikai elnök az este Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a közel-keleti konfliktus lezárásáról. A 14 pontos megállapodás azonnali tűzszünetet ír elő minden fronton, beleértve Libanont is. Az Egyesült Államok fokozatosan kivonná csapatait a térségből, és megszűnne a hormuzi szoros blokkádja, így helyreállhatna a szabadkereskedelmi hajóforgalom. A következő 60 napban Washington és Teherán tárgyalásokat folytat az iráni atomprogram jövőjéről és az Irán elleni szankciók fokozatos feloldásáról. Pék Bulcsú összeállítása.
3: Ez nem volt könnyű. Ezt mondta az amerikai elnök, mielőtt aláírta az iráni háború lezárásáról szóló szándéknyilatkozatot. Bár a korábbi elképzelés az volt, hogy a felek pénteken Svájcban írják alá a megállapodást, Donald Trump ezt már szerda este megtette a francia elnök vacsora meghívásán a Versailles kastélyban. Az iráni állami televízióban fotókat tettek közzé arról, hogy Massoud Pezeshkian elnök szintén aláírta az egyezményt. A 14 pontból álló szerződés szerint a háború minden fronton, beleértve Libanont is azonnal véget ér, az Egyesült Államok pedig fokozatosan megkezdi kivonni a csapatait Irán térségéből. Ez azt jelenti, hogy a hormuzi szoros tengeri blokkádja az amerikai és az iráni oldalon egyaránt befejeződik, a kereskedelmi hajóforgalom pedig korlátozásoktól mentesen folytatódhat. A hírt számos ország vezetése és a NATO főtitkára is örömmel fogadta. Szerintem Trump elnök jó alkut kötött, mert ez a megállapodás csökkenti Irán nukleáris képességeit. A cél egészen február eleje óta ez volt, beleértve a ballisztikus rakéták számának csökkentését, hiszen ez az egész térségre és Európára is fenyegetést jelent, nyilatkozta Mark Rutte. Az Egyesült Államok és Izrael még február végén támadta meg a perzsa államot, miután nem sikerült megegyezni Teheránnal az iráni nukleáris képességek teljes felszámolásáról. Irán és libanoni szövetségese a Hezbollah válaszként Izraelre és a térség amerikai katonai támaszpontjaira támadt. Bár a felek áprilisban tűzszünetet kötöttek, a háború Libanonban mégis folytatódott. A békeszerződést ugyan a zsidó állam vezetésének is eljuttatták, Benjamin Netanyahu kormányfő azonban már korábban jelezte, Izrael nemzetbiztonsági okoknál fogva folytatja a Hezbollah elleni harcot. Az amerikai elnök szerint Izrael ezzel veszélyezteti a béke megállapodást. Izrael jó partnerünk, de a Hezbollahkal jobban is bánhatnának. Nem azt mondom, hogy nincs joguk megvédeni magukat. Ugyanakkor azért, mert két drónt lelőttek a sivatag felett, még nem kellene épületeket romba dönteni Beirutban, fogalmazott Donald Trump a G7 országok találkozóján. Teherán jelezte, hogy amennyiben a háború folytatódik Libanonban, akkor a jelenlegi megállapodás semmissé válik. A szerződés azonban további kérdéseket is felvet. Irán ugyanis fenntartja a jogot, hogy később is díjak megfizetéséhez kössék a hormuzi szoros hajóforgalmát. Már a háború alatt leírtam, hogy a hormuzi szorosban nem lesznek úgy a dolgok, ahogy korábban voltak. Ehhez most is tartom magam, közölte az iráni parlament elnöke. Az Egyesült Államok egy 300 milliárd dolláros jóvátételi alapot is létrehoz Iránnak. Bár Washington hangsúlyozza, hogy ez egy nemzetközi kezdeményezés, és az amerikai adófizetők pénzéből egy cent sem fog ide kerülni, Izraelben ezt sokan felháborítónak találják. Ennél rosszabb megállapodás nem is köthettek volna. Irán úgysem fogja betartani. Ez árulás. Csak amerikai érdekeket látok benne, mondta egy izraeli férfi. A megállapodás szerint Washington és Teherán között most 60 napos tárgyalások kezdődnek, amelyekben az iráni atomprogram jövőjéről és a perzsa állam elleni szankciók fokozatos feloldásáról egyeztetnek.
2: Nagyszabású dróntámadást indított Moszkva ellen az ukrán hadsereg. Találatért több moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. többen megsérültek. Az oroszok pedig ballisztikus rakétákkal támadják Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is, ott egy civil meg is halt. Kanalas Léli beszámolója.
4: Drónok zúgására ébredtek a moszkvaiak csütörtök reggel, a régióban a légiközlekedést teljesen leállították. Az ukrán haderő több csapást ismert az orosz fővárosra, a Kremltől alig 15 kilométerre fekvő olajfinomítót egymás után rázták meg a robbanások. A létesítmény több pontján is tűz ütött ki, és sűrű fekete füstoszlopok törtek a magasba. Az olajfinomítót egy héten belül másodszor érte találat, már kedden is le kellett állítani az üzemet az ukrán támadások után. Közben az orosz nyomozóhatóság vizsgálatot indított egy szerdai dróncsapás miatt, amelyben egy fehér orosz ifi foci csapat buszát érte találat a Brianszki területen. A járműben 44 ember utazott, köztük 28 fiatal sportoló. Mindannyian nyaralni mentek, eddig információink szerint egy nő életét vesztette, 6 ember pedig megsérült, őket kórházba szállították, nyilatkozta a nyomozóhatóság szóvivője. Az oroszok felvételt is közöltek a megrongálódott buszról, Kijev tagadja a vádakat. Az ukrán haderő szerint a megadott időpontban nem indítottak pilóta nélküli eszközöket a Brianszki területre. Bár mindkét fél azt állítja, hogy nem támadnak civil célpontokat, mégis rendszeresen csapódnak be lövedékek a lakónegyedekben. Reggel Ukrajna csaknem egész területén légiriadó volt érvényben. Robbanások rázták meg Kijevet, Szumiból pedig halálos áldozatot is jelentettek. A kelet-ukrajnai megyében egy nappal korábban egy lovardára mértek légicsapást az oroszok, amelyben több állat is elpusztult. Az ukrán haderőbe beolvadt Azov ezred felvételeket közölt arról, hogy drónokkal bénították meg a mariupoli kikötő áramellátását. A felvételek állítólag a múlt héten készültek. A fegyveres csoport ugyanis most azon dolgozik, hogy visszafoglalja a 4 évvel ezelőtt elvesztett ukrán nagyvárost. Ha 20 év betelik, akkor 20 évet töltünk tervezéssel, várakozással, felkészüléssel, de amikor eljön az idő, készen kell állnunk. Hiszem, hogy visszaszerezzük Mariupolt, ez csak időkérdése, mondta az első Azov hadtest vezérkari főnöke. Közben azonban a moszkvai védelmi tárca jelentős előrenyomulásról számolt be Donyeck megyében. Jelentésük szerint sikerült előrenyomulniuk Kosztyantyinivkában és Limánban is, illetve elvágták az ukránok utánpótlási vonalát a térségben. Kijev szerint csapatai több irányban visszaverték az oroszok támadásait, és tucatnyi állásukat megsemmisítették.
2: Az amerikai elnök és a francia elnök szerint is előrelépést értek el a nyugati szövetségesek a G7 országok találkozóján. Emmanuel Macron sikerként értékelte, hogy légvédelmi fegyverekkel segítik Ukrajnát. Donald Trump pedig abban bízik, hogy Moszkva és Kijev megegyezik a békéről. A béke folyamat azonban továbbra is holtponton van, ugyanis Moszkva ragaszkodik a Donbasz átadásához, amit Kijev elutasít. Ambrus Róbert összeállítása.
5: Sikeres volt a találkozó, így értékelt a világ legfejlettebb országait tömörítő szervezet összejövetelének otthont adó Franciaország elnöke. Emmanuel Macron szerint a G7 csoport előrelépést ért el Kijev támogatásában. Azt mondta, nem csak Ukrajna önvédelmi, hanem ellentámadási képességeit is megerősítik. A francia elnök nem zárta ki a béketárgyalások lehetőségét sem, de szerinte ehhez az orosz elnöknek kell lépnie. Rajta múlik, hogy kész-e visszatérni a tárgyalóasztalhoz, de nem olyan feltételekkel, amelyek elfogadhatatlanok, mondta Emmanuel Macron. A G7-ek vezetői megállapodtak abban, hogy egyebek mellett nagy hatótávolságú fegyvereket és légvédelmi rendszereket adnak át Kijevnek, miközben az ukrán védelmi ipar bővítését is segítik. A csoport további szankciókat is kilátásba helyezett, amik elsősorban az orosz olaj- és gázipart érintik. Az olasz miniszterelnök arról beszélt, ki kell jelölni azt a személyt, aki Európát képviseli a béketárgyalásokon. Ha eredményt akarunk elérni ebben a kérdésben, akkor azt mondhatom, nehéz lenne valakit a legnagyobb európai országok közül javasolni. Egy ilyen személy megnehezíteni a megállapodás létrejöttét, fogalmazta meg elvárásait Giorgia Meloni. A béketárgyalások az elmúlt hónapokban megrekedtek. Évelején amerikai közvetítéssel már közvetlenül tárgyalt egymással az orosz és az ukrán delegáció, eredménytelenül. Moszkva továbbra is azt várja el Ukrajnától, hogy adja át a Donbasz régiót, ezt azonban Kijev elutasítja. Oroszországnak megállapodást kell kötnie, jelentette ki a G7 találkozón az amerikai elnök. Donald Trumpon múlik, hogy megszervezi-e vagy sem, meghív-e mindkettőnket vagy sem, bizakodott az ukrán elnök, jelezve, bárhol tárgyal Vlagyimir Putyinnal, de Moszkvában nem. Volodymyr Zelenszkij bármikor eljöhet Moszkvába, fogalmazta meg a Kreml álláspontját Dmitrij Peszkov. Az amerikai elnök a G7 találkozón személyesen egyeztetett Volodymyr Zelenszkijjel, Vlagyimir Putyinnal pedig telefonon beszélt. Donald Trump konkrétumot nem említve azt mondta, valami történni fog. Kijev szövetségesei aggódnak, mert az iráni válság megoldása után az amerikai elnök figyelme ismét Ukrajnára terelődik, állítja a Politico. A brüsszeli lapnak névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, tartanak attól, hogy Donald Trump hátráltatja majd Ukrajna támogatását. Alapforrásai arra számítanak, hogy az amerikai elnök vissza akarja majd venni az európaiaktól a kezdeményezést a béketárgyalások megszervezésére.
1: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik este Brüsszelben. A tagállamok vezetőinek napirendjén szerepel Ukrajna csatlakozása és támogatása, valamint Kína és az Unió közötti gazdasági kapcsolat. Emellett tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Ez a találkozó lesz az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnök képviseli Magyarországot. Brüsszelből Baracka Eszter tudósított.
6: Ami vitát jelenthet az ukrán napirendi pontban, hogy Zelenszkij elnök, aki várhatóan személyesen itt lesz, kérni fogja azt, hogy az első tárgyalási fejezet után valamennyit nyissák meg. Ennek a tagállamok egy része mögötte áll, de egyelőre nincs meg az a szükséges támogatás, ami az egyhangúsághoz kell, és különösen az Ukrajnához közel található országok ellenzik ezt. Ennél sokkal izgalmasabbnak ígérkezik azonban ma a vacsora alatt tárgyalt úgynevezett versenyképességi napirendi pont, ami tulajdonképpen az EU és Kína közötti gazdasági kapcsolatokról szól majd, és mint tudjuk, ezek a kapcsolatok többsebből véreznek jelenleg. Az Európai Unió elfogadhatatlannak tartja Kína kereskedelmi többletét az Unióval szemben, ami elérte már a napi 1 milliárd eurót, borzasztó nagy összeg, és elfogadhatatlannak tartja Kína egyre mélyülő kapcsolatait is Oroszországgal. A vacsora alatt arról fognak tárgyalni, hogy milyen válaszokat adjanak ezekre a kínai lépésekre, de még ennél is nagyobb vitát hozhat majd a 7 éves költségvetés tárgyalása, ez holnap lesz csak, és az egész napot rá fogják szánni, nem véletlenül, hiszen ezek mindig a legnagyobb viták, hogy ki mennyit fizessen be, és ki mennyit kapjon a közösből. Nehezíti a helyzetet, hogy új struktúrája lesz a költségvetésnek, szóval mindenképpen heves vitákra számíthatunk ebben az ügyben.
1: Adásunk idején Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztet a magyar kormányfő Brüsszelben, este pedig az Európai Tanács csúcs találkozóján vesz részt.
2: Magyar Péter miniszterelnök délután előbb kétoldalú találkozón egyeztet Szlovákia miniszterelnökével, majd a tanácskozás bővül a lengyel, illetve a cseh kormányfővel, hogy a V4 országcsoport újra egyeztessen. Ezután a kohézió barátai országcsoport megbeszélésén vesz részt a magyar kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, ezúttal újra közös állásponttal zárulhat az uniós csúcs hazánk vétója nélkül.
7: Orbán Viktor ellenállása és vétó politikája miatt 2025 márciusa óta nem tudott elfogadni az Európai Tanács ilyen következtetéseket, mert az egykori magyar miniszterelnök ezeket folyamatosan blokkolta. Én nagyon remélem, hogy ma újra el fognak tudni fogadni a 27-ek egy ilyen következtetést, egy dokumentumot, ami beszámol arról, hogy nagyjából miben állapodtak meg a tagállamok. Nekünk vannak még fenntartásaink a szövegben. Én el fogom magyarázni, hogy mik azok az ügyek, mik azok a témák, ahol Magyarország óvatosabb politikát folytat, és akkor finoman fogalmaztam, mint az esetleges többség. Nagyon sok mindent sikerült már finomítani az előzetes tárgyalások alapján a szövegben, de még vannak nyitott kérdések.
2: Itt a krónika.
1: Már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat, közölte a gazdasági miniszter a közösségi oldalán. Kapitány István úgy fogalmazott, a legtöbb kúton már ma is a védett ár alatt lehet tankolni, a héten pedig tovább csökkenhetnek a tarifák. A Fidesz szerint a védett üzemanyagár megszüntetése súlyos tévedés. Azt írják, semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog ismét gyorsan megemelkedni. Bácskai Judit beszámolója.
8: Most még védett áron adják az üzemanyagot, a benzint literenként 595 forintért, a gázolajat pedig 615 forintért. A márciusban bevezetett kedvezményt magyar rendszámú autóval rendelkező magánszemélyek, de akár fuvarozók is igénybe vehetik.
9: Van két nagy teherautónk, két kisebb, három és feles, és két rakodógépünk. Hát ez havi szinten körülbelül olyan 500 liter tankolást jelent.
8: A szakemberek szerint már semmi sem indokolja a védett árat. Úgy számolnak, hogy a héten már 10-15 forinttal ez alá csökkenhet az üzemanyagok ára. Ezért döntött úgy az új kormány, hogy kezdeményezi a fixár kivezetését. Ezt a miniszterelnök jelentette be szerdán a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, a forint erősödése és a kőolaj világpiaci árának csökkenése miatt akár már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a kutakon a benzin és a gázolaj. Kiemelte, a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Még a héten elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, mondta közösségi oldalán a gazdasági miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a legtöbb kúton már ma is a védett ár alatt lehet tankolni, a héten pedig tovább csökkenhetnek a tarifák.
10: A magyar emberek energiaellátása biztonságban van, és biztonságban is marad. Célunk változatlan. A lehető legolcsóbb, legkockázatmentesebb és legbiztonságosabb energia biztosítása minden magyar család és vállalkozás számára.
8: A Fidesz szerint a védett üzemanyagár megszüntetése súlyos tévedés. Közleményükben azt írják, semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog ismét gyorsan megemelkedni.
1: Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
2: Ritvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyag költségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
1: Kiválóan és terv szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, fogalmazott a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid elmondta, nem kellett csökkenteni a célt, hogy 16,4 milliárd eurónyi forrást hazahozzanak. Ennek legfontosabb eleme a helyreállítási és ellenálló képességi terv véglegesítése, amelynek a napokban nyilvános is lesz a tartalma, hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette, elkezdődött a források felhasználásának részletes tervezése. A Nemzeti Fejlesztési Központ közzétette azt a pályázatot, amelyet az elektromos hálózat fejlesztése írtak ki. Emellett a kormány jövő héten tárgyalja a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabályokat, amelyek része a HÉV és az Intercity vonatok beszerzése.
11: Minden ágazat elkezdte azt a munkát, hogy ezt a forrást föl tudja szabályosan használni, és megfeleljünk a mérföldköveknek. Ez igaz a Magyar Fejlesztési Bankra, ami a harmadik nagy komponens, ott ugye egy vezetőváltás is megtörtént, új vezérigazgatója van a Magyar Fejlesztési Banknak, és a gazdasági és energetikai tárca nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a Magyar Fejlesztési Bank irányítási rendszerét, azt, hogy ez egy bankszerűen működő bank legyen az eddigi, igen, közeli politikai felügyelet helyett egy erősebben gazdasági logikán működő, racionalitás mentén irányított fejlesztési bankként működjön, ami az unió elvárása ahhoz, hogy ilyen mennyiségű uniós pénzt el tudjon osztani ez a szervezet. Ezek a reformok, ezek az átalakítások is jönnek rövidesen az országgyűlés elé, tehát nagy erőkkel dolgozunk ezen is.
1: Szakértők szerint októbertől is megmaradhat a kamatstopp a sérülékeny adósok csoportjának. A kormány szeptember végéig fenntartja az intézkedést, ugyanakkor társadalmi és szakmai egyeztetést kezdeményeztek a témában. Részletek Csüri von Ninoa összeállításában.
12: Amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormány törvényjavaslatát, szeptember 30-áig a jelenlegi feltételek mellett érvényben marad a jelzálog hitelek referencia kamatstopja. Erről még múlt héten Facebook oldalán írt a pénzügyminiszter. Kármán András kiemelte, a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak tényleges segítséget dolgozzanak ki. A bankszövetség alelnöke, aki egyben az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató helyettese is, egy háttérbeszélgetésen azt mondta, újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita részeként. Becsei András hozzátette, hogy a bankok számára jelentős a tét, így bízik benne, hogy a következő hetekben megszületik a jogszabály, amely szeptember végéig tartja fent jelenlegi formájában a kamatstoppot. Felidézte, hogy az intézkedés a bevezetéskor váratlanul érte a bankszektort. A hitelintézetek már évek óta a változó kamatozású hitelek fix kamatozásúra történő kiváltását ösztönző kampányokat folytattak. emlékeztetett, a kamatstop miatt az OTP több bankkal együtt az Alkotmánybírósághoz is fordult, mivel szerintük a veszélyhelyzeti rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a koronavírus járvány miatti átmeneti állapot már nem állt fenn.
13: Egyáltalán nem biztos, hogy a kivezetésre kerül a kamatstop, tehát most jelenleg az történt, amit egyébként korábban az Orbán kormány többször megtett, hogy időről időre általában fél évente meghosszabbította a kamatstop intézményét.
12: Ezt már Nagy László Nándor pénzügyi szakértő mondta a Kossuth Rádióban. Hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése szerint az intézkedés esetleges eltörlése 218 ezer szerződést érintene. Az ügyfelek döntő többségének azonban csak pár ezer forinttal kellene havonta többet fizetnie. Hozzátette, a jegybank 19 ezer adós sorol a sérülékenyek csoportjába. Ebbe a körbe azok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztő részlet emelkedést eredményezne, miközben jövedelem arányos törlesztő részlet mutatójuk meghaladja a 40%-ot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek. Nagy László Nándor arról is beszélt, hogy a törlesztő részlet a változó kamatozású kölcsönt felvetteknél emelkedne a legnagyobb mértékben.
13: A döntő részük spekulált. Amikor bevezették a kamatstopot, nagyon sokan jelezték, hogy ezeket az ügyfeleket, akik az MNB ajánlása ellenére változó kamatozású hitelbe mentek bele, nem feltétlenül érdemes megmenteni, hiszen ők tudatosan vállalták az olcsóbb törlesztő részletet zárójelben. Az ő esetükben nő meg a legnagyobb mértékben a törlesztő részlet, hiszen nekik nagyobb összegű hiteltartozásuk van, de ez a törlesztő részlet emelkedés, ha teljes mértékben kivezetnék a kamatstopot, ez akkor is körülbelül ugyanannyi összeg lenne, mint amennyit ők megspóroltak azzal, hogy akkor nem hallgattak az MNB szavára.
12: A szakértő szerint a Tisza kormány nem gondolkodik az intézkedés teljes eltörlésén. Átvizsgálás után legfeljebb, ahogy fogalmazott, a potya utasokat próbálja majd kizárni a kedvezményezettek köréből. Nagy László Nándor úgy véli, hogy a sérülékenyeknek megmarad a kamatstop. Hozzátette, a bankoknak sem az az érdekük, hogy egy lépésben szűnjön meg a korlátozás, fokozatosan térnének vissza a piaci kamathoz.
1: A kormány felülvizsgálja az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón hozzátette, erre azért van szükség, mert Budapesten igen kevés a zöld felület. Ezt ellensúlyozandó kiterelik a Városligeten átmenő autóforgalmat, a Hősök terének környékén pedig növelik a növények számát.
11: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a Műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni. Azt döntött el a kormány, hogy az egész a Városligettől a Budai Várig tartó turisztikai tengelynek a közterületi minőségét tekintsük át, hogy Budapesten ebben a kiemelt világörökségi turisztikai tengelyen, hogyan tudjuk javítani a közterületi minőséget.
1: Az Országgyűlés érő környezetért felelős bizottságának elnöke szerint a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, a kiterjedtség, az érintettség és az egészségügyi kockázat miatt a kolontári vörösiszap katasztrófával egyenértékű ügy.
2: A fideszes Vénimet Zsolt Szombathelyen a testület kihelyezett ülésén, amelyen a kormánypárti bizottsági tagok nem jelentek meg, emiatt határozatképtelen volt, arról beszélt, hogy a helyzetet nem lehet kezelni az önkormányzatok hozzájárulása és a civilek bevonása nélkül. Jelezte, mielőbbi tájékoztatást vár a kormány tervezett lépéseiről az ügyben.
14: Például rögzítse azt a kormányzat, hogy mely technológiákat fogadja el a kiporzás megakadályozására, illetve a terület kezelésére, és melyeket nem, azokat közölni kell, mert látjuk azt, hogy kinyitjuk az újságot, és az önkormányzatok nem.

0: száradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és csecsemőket veszélyezteti.
1: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy igyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye igyunk többet, vajon mit igyunk? Ne cukrosítőt, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszulét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklet, a bőhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtés lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
0: 3 perc múlva lesz 12:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy Ukrajna uniós csatlakozása és támogatása mellett a kínai gazdasági kapcsolatok is napirenden lesznek az EU-brüsszeli csúcs találkozóján. Szó volt arról, hogy már ezen a héten kivezethetik a védett üzemanyagárat. És beszámolunk arról is, hogy többszörös életfogytiglant kapott egy sorozatgyilkos az Egyesült Államokban. A férfi 8 fiatal nőt ölt meg.
0: Déli krónika.
2: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
0: Tanács Zoltán a Zalazon járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudás központjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
3: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, repesztettünk 260-nal az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és egy lapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
2: A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint az illegális migráció jelentősen hozzájárul az uniós lakhatási problémákhoz.
0: Becslések szerint összesen 2,5-3 millió ingatlan hiányzik a közösség tagországaiból, mondta Szájfó Omár, aki szerint a lakhatási válság a 2008-as világgazdasági világválságig vezethető vissza, amelyet tovább rontott az illegális migráció. A probléma elsősorban a nagyvárosokban jelentkezik. Az ott élők fele panaszkodik arra, hogy megemelkedtek az otthonához kapcsolódó költségek az Európai Unióban. A lakhatásért folyó versenynek pedig a migránsok is részei.
4: A migránsok tovább mennek jellemzően az országoknak a belső részére, ott pedig a szociális bérlakásoknál okoznak fennforgásokat, hiszen a szociális bérlakásokat az állam, az önkormányzat biztosítja a rendelkezésükre. Ez jellemzően már nem a határvidékeken van, hanem a különböző nagyobb településeken. Amikor elismert menedékkérővé válik valaki, onnantól kezdve magának kell megoldania a lakhatási problémáit, ami elsősorban az olcsó bérlakásoknak a piacára terhelődik rá, hiszen alapvetően itt kispénzű emberekről van szó, akik gyakorlatilag ugyanazokért a lakásokért versengnek, mint a fiatal pályakezdők, vagy adott esetben a diákok egy nagyvárosban.
2: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
0: Mokics Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt az ellenőrzést már nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell

0: kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
1: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig két évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
2: Országos vizsgálat kezdődött a kozmetikai termékekben előforduló esetleges tiltott összetevők kiszűrésére.
0: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, az NKFH ellenőrzési akciójának legfőbb célja, hogy garantálja a fogyasztók egészségének biztonságát. Eitmann Norbert hangsúlyozta, a vizsgálatok középpontjában három, korábban széles körben alkalmazott, de ma már nem engedélyezett összetevő áll, mert mindhárom vegyület használata egészségkárosító.
3: Mindenfajta terméktípust vizsgálunk, ugye a Lilia az kifejezetten parfümben, samponban, egyik kozmetikai termékben megtalálható illatanyag. A TPO-t a műkörömépítés során alkalmazzák, egy UV-fény hatására megkötő anyagok kulcsösszetevője, míg a 4MVC elsősorban a fényvédő készítményekben játszott fontos szerepet.
2: Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén.
0: A rendőrök csak nem egy évnyi nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő. Köztük volt egy férfi és a felesége is. A baracsi házaspár a jellemzően amfetamint tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, illetve egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök.
2: Déli Krónika. Több mint 10 évnyi nyomozás után életfogytiglani börtönre ítélték az Egyesült Államokban a Gilgo Beach-i sorozatgyilkost. A férfi 1993 és 2010 között 8 fiatal nőt ölt meg. Áldozatait egy New Yorkhoz közeli tengerparton ásta el. Lehoczki Zsuzsa összeállítása.
4: A New York közelében található Long Island tengerpartja, a Gilgo Beach nevű partszakasz az elképesztő horror történet helyszíne. Egy sorozatgyilkos itt több prostituáltat megfojtott, megkötözött, majd a közeli dűnéken elásott. Az áldozatokat csak évekkel a gyilkosságok után találták meg. A tettes a rémtetteket 1993 és 2010 között követte el, és a rendőrség egy évtizedig nem tudta megtalálni az elkövetőt. Eredményeket azután értek el, hogy egy speciális nyomozócsoport csak ezzel az üggyel kezdett foglalkozni. Rex Holyman otthonát 2023-ban megszállták a rendőrök. Felfedezték ugyanis, hogy a jármű, amelyben az egyik áldozatot eltűnésekor látták, az ő nevén volt. A nyomozók DNS és telefonos bizonyítékokat találtak a gyanúsított ellen saját házában és a strandok közelében, ahol az áldozatok maradványaira bukkantak. Számítógépein megtalálták a gyilkosságait módszeresen rögzítő fájlokat. A gyanúsítottat végül 2023 nyarán munkahelyén vették őrizetbe, miután a rendőrség egy pizzás dobozon talált DNS minta alapján azonosítani tudta. Én vagyok a felelős mindazért, ami ma itt elhangzott, mondta az ítélet kihirdetése előtt a férfi, akit eredetileg 7 nő meggyilkolásával vádoltak, de ő egy 8. prostituált megölését is beismerte. A bíró kérdésére, hogy sajnálja-e azt, amit tett, igennel felelt. Tudja, önt nagyon nagy emberként írták le, de valójában egy visszataszító és megvetendő kis ember, ha egyáltalán embernek nevezhető, és gyáva is. Annak eredményeként, hogy bűnösnek vallotta magát, a bíróság ítélete az, hogy élete hátralevő részét börtönben tölti, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül, mondta ki a bíró, aki a férfire a tettei miatt 3 életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki. A most 62 éves sorozatgyilkos családjával élt annak az öbölnek a túloldalán, ahol az áldozatainak a maradványait megtalálták. Építészmérnökként dolgozott, szomszédai csendes, szorgalmas embernek ismerték.
2: Tűz ütött ki Los Angeles egyik negyedében egy hatalmas 46 ezer négyzetméteres hűtőházban.
0: A lángok a napelemekkel borított tetőn terjedt. veszettek el, és ammónia szivárgást okoztak. Az égő épületből mindenkit sikerült kimenekíteni, a tűzoltók pedig helikopterekkel oltották a lángokat. A hatóságok felszólították a környéken élőket, hogy maradjanak otthon, és ne szellőztessenek. A tűz esetben senki sem sérült meg.
2: Olaszországban már másodszor hirdettek hőségriadót idén. Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek.
0: A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban is, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek.
5: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a főváros felé, Tatabánya térségében az átteres sávban egy műszaki hibás jármű foglalja el a sávot az 53-as kilométernél, torlódik a kocsisor. Egy műszaki hibás személygépkocsi veszteg el az M7-es autópályán a főváros felé, a Köröshegyi Völgyhídon a külső sávban.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban naponta este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégi napokon is lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az M2-es metró helyett a hétvégén az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Varga Etele, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
2: A következő napokban fokozódik a hőség, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletek Tóth Tamás meteorológustól. Szervusz!
7: Szervusz, jó napot kívánok mindannyiuknak! Valóban fokozódik a hőség, és elég tartósnak ígérkezik, hiszen nem csak a hétvégén, hanem a jövő hét elején is kánikulára, országos hőségre számíthatunk, 30 fok feletti hőmérséklettel, de egyre inkább a hétvégén a 35 fok körüli napi maximum hőmérsékletek lesznek jellemzőek, és ahogy már a bejátszókból is hallhatták, az éjszakák is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, bár most a soron következő éjszaka azért még igen érdemes lesz tehát szellőztetni, hiszen az országban a derült ég alatt 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. A nagyobb városok belsejében a vízpartokon és a magasabban fekvő helyeken lesz enyhébb az éjszaka. A most még képződőben lévő gomoly felhőzet tehát estére fokozatosan feloszlik, így tehát derült idő alakul ki éjszakára, és holnap a reggel a délelőtt is általában derült időt hoz, és napközben is jellemzően csak kevés gomoly felhő képződik. Az ország döntő részén nem valószínű csapadék, esetleg az észak-keleti határ vidéken, vagy az Alpokhoz nagyon közel eső területeken egy-egy zápor a holnapi nap során is kifuthat. Egyébként csapadékmentes száraz idő várható a következő 2-3 napban. A hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap 29 és 35 fok között alakul. Vasárnap viszont a kánikulában akár nagyobb területen is hőzivatarok kialakulására számíthatunk.
2: Tamás, köszönjük szépen! Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársnak Farka Szilvia, Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Néveri Igor. Viszont hallásra!
8: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
9: A morzsából is szobrot gyúrhat az emberi remény. Keszei István költő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 18-án csütörtökön is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig, mint ahogy az év minden egyes napján ugyanebben az időben. A Három dinnye van egy száron című csárdással indulunk, melynek zenéjét Ejzeman Mihály szerezte, szövegét pedig Szilágyi László írta. Most egy 1980-ban rögzített rádiófelvétel Mindszenti István előadásában halljuk ezt a népszerű csárdást, majd arról, hogy egy kicsi ház van a domb tetején, Bangó Margit énekel, ifjabb Járóka Sándor zenekarával. Fogadják sok szeretettel, kellemes időtöltést kívánok a Magyar Zene Rádiójával.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, a csúda fülembe, hogy szeretsz nagyon. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Hormona illatú most a vihád, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom. Itt van a május, és itt van a nyár, ránk jön újból a tarkarék. Mindenütt morgon a illat a fát, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Érjen az élet, és zenger a tal, jöjjön a csóka, az este takar. Már ez a kis kak a domb tetején, gyere oda, édes oklégyegyén. Érjen az élet, és zenger a tal, jöjjön a csóka, az este takar.
1: Tarnai kis László énekel a következő percekben, anyámról álmodtam, indul így a dal, Fejes Imre szerzeménye. Tarnai kis Lászlót a Dangó Rádió cigányzenei díjával kitüntetett Szalai Antal prímás és zenekara kíséri. Majd Hajnal Nikolett a Rózsabokor a domboldalon című andalgót nyújtja át a Dangó családtagjainak. Fogadják sok szeretettel!

suhogó sejemben. Néked csak a rindrony jutott, meg a sok gond keserűség világ életedben. Édesanyám, drága

És most, kedves hallgatóink, a többek között Kossuth díjjal és Szent István renddel is kitüntetett világhírű operaénekesnő Miklós Erika énekli a Jaj, de magas ez a vendégfogadó című csárdást. Kísér Jónás Géza zenekara Patai Zoltán prímás vezetésével.

Azt mondják, hogy ti felétek ragyogó tavasz van. Szól így a soron következő dal. Előadja a Dankó Rádió életműdíjas előadó művésze Bokor János, a szintén Dankó díjas prímás Szalai Antal és zenekarának kíséretével. Hallgassuk meg együtt ezt a Dunaföldvári Dankó klubunkon felcsendült magyar nótát.

És most Lakatos Sándor és Cigány zenekara muzsikál, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Berente Marian. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity vonatok beszerzését. Felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, erről is a közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A kormány szerint a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek, ezért áttekintik a koncessziók odaítélésének gyakorlatát. Hangsúlyozta, a cél egyszerre a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára. A kormány áttekinti a választások előtt kiosztott akár 2061-ig érvényes kaszinó koncessziókat, valamint a működési jogok teljes szabályozási rendszerét is. Ismét a miniszterelnök beszédével kezdődhet az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése. Felszólalási szándékát a házbizottságnak jelezte Magyar Péter. Hétfőn és kedden több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Várhatóan néhány héten belül módosul a média törvény és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, erősítette meg a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában. A résztvevőket fogadta 14. Leó pápa is, akinek egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak. A hagyományteremtő szándékkal szervezett programra mintegy 20-an érkeztek Magyarországról, valamint határon túli magyar területekről. A HPV oltásnak köszönhetően egyetlen fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában az évtized első felében, írja egy tekintélyes brit orvosi folyóirat, egy tanulmány eredményeit ismertetve. A felmérés a 20-24 éves korosztályt vizsgálta 2020 és 24 között. A szakértők kiemelik, hogy ez volt az első olyan 5 éves időszak, amikor a vizsgált korosztályban senki nem halt meg a betegségben. Itthon várhatóan szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelnek el, jelentette be az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, hogy az egészségügyi és a közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak. Melegszik az idő, ma is sok lesz a napsütés, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Délután 27-32, késő este 17 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén kánikulára kell készülni, akár 37 fok is lehet. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Az én apám olyan volt, ezzel a csárdással indul csütörtöki adásunk második része. Előadja Hollai Bertalan, majd Takács Béla is dalra fakad. Ekkor a Kertesház, benne egy Nyílórózsa című andalgot halljuk. Jó rádiózást!

hölgye asszonnyal, te lányjal. Sok helyen még a jó estét ki sem mondta, már a kislány piros hajkát megvámolta, mert az apád olyan volt, hogy haragba sose volt, se asszonyjal, se lányjal.

Szegedi Csaba, Farkas Rozika, Hatvani Kis Gyöngyi és Dóka Zsuzsa énekel a folytatásban. A dalcsokorban elhangzik a magas jegenyefán sárgarigó fészek, a jaj de hamis a maga szeme, a dobj egy csókot felém, és a hallod-e nótás füttyös szép madár című klasszikus magyar nóta.

Dobja csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Minden rózsán csókos lehelet, rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobja csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filmbe.

soron következő tematikus hétvégénk főszereplője Horváth Pista lesz. Minden idők egyik legnépszerűbb cigánydal énekesére emlékezünk születésének 85. évfordulóján. Most egy kis ízelítőként a Cigányasszony kártyát vet a faluban című dalt halljuk előadásában Berki László és zenekarának kíséretében.

Nádasdy László Lakatos Miklóssal és a zenekarával Orosházi Dankó klubunkon is fellépett már. Ekkor a Végigmentem az Ormódi temetőn című dal is elhangzott. Fogadják sok szeretettel, hallgassuk meg újra. Végigmentem.

Kedves hallgatóink, most egy archív felvételen Kondor Ernő a Véncigány című nótáját Sebő Miklós adja elő, aztán Tolnai András, Szigeti Fercsi és Pataki István rádió felvételeivel folytatjuk a sort. Ebben az összeállításban elhangzik még a 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, a nem zörög a haraszt, a szagos a rozmaring, az aki a babáját igazán szereti, a sarkad városán varrattam a jegykendőm, és a Szép a rózsám, nincs hibája című dal. További jó mulatást kívánok!

az egyik. Jó uraim, mulatunk ma, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót látni szeretnénk, repülni tud-e? Ugrik a pincér, fénk kap a vittér, már kint van az ember is.

szabadat ingyen, mégsem muzsikálhat. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fog.

0: Bolond a szerelemben is egy pár.
1: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem még egészen két óráig. Ezúttal Horváth Alexandrát, majd Szabó Sándort halljuk, a Duj-duj és a Sárgára von a vonatnak négy kereke festve című csárdás csendül fel itt a Magyar Zene Rádiójában.

Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Ezzel a dallal indul adásunk utolsó énekes összeállítása. Farkas Rozikát halljuk elsőként, majd Szóka Júlia előadásában elhangzik a Volt-e már szívedben fájdalom című andalgó. Ezt követően két csárdást hallunk, Szüllősi Emese, majd Zalatót Erzsébet előadásában.

Berki Péter és Cigány zenekara muzsikál csütörtöki adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is. A Déli Krónika után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel, de addig is, ha tehetik, akkor maradjanak velünk. Jön Gál Zoltán 2-től 5-ig, Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkkal, majd 5 órától az Egy Nóta, 3 Élet külön kiadással jelentkezik a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunk Popovics Lászlóval. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra! Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. A holnapi viszonthallásra!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terror elhárítási központ önállósága, és az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy és objektumvédelem, valamint a terror elhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Az országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának elnöke szerint a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés, a kiterjedtség, az érintettség és az egészségügyi kockázat miatt a kolontári vörösiszap katasztrófával egyenértékű ügy. A fideszes V. Németh Zsolt Szombathelyen a testület kihelyezett ülésén, amelyen a kormánypárti bizottsági tagok nem jelentek meg és emiatt határozatképtelen volt, arról beszélt, hogy a helyzetet nem lehet kezelni az önkormányzatok hozzájárulása és a civilek bevonása nélkül. Jelezte, mielőbbi tájékoztatást vár a kormány tervezett lépéseiről az ügyben. Módosulnak a Széchenyi Kártya Program likviditási hitelt kérme termékeinek kamatfeltételei. Július közepétől a kamat a háromhavi budapesti bankközi forint hitelkamatláb értékéhez igazodik, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A jelenlegi fix 3%-os kamatozású konstrukciók a június 18-áig befogadott kérelmeknél változatlanul maradnak. A részletes tájékoztatás a Széchenyi Kártya Program hivatalos weboldalán érhető el. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárokba. Az európai, szintén is egyedülálló programban a jövőben az orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet adományozni. Híreink végén a várható időjárásról. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel, ma a nyugati, délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Holnap nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a nyárban, ezen a délutánon, remélem együtt töltjük a következő 3 órát, és mostantól tényleg vegyük komolyan a folyadékbevitelt. Az én asztalomról ilyenkor nem hiányozhat a behűtött hideg vízem. Önök is kortyolgassanak gyakran-gyakrabban, mint hogy megszomjaznának. Szeretettel köszöntjük az Arnoldokat és Leventéket névnapjukon, illetve azokat, akik június 18-án születtek, a szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Várjuk hívásaikat a 061-759-6071-es számon. Gondoljanak már a jövő hétre is, kedves rokonaikat, barátaikat köszöntsék névnapjuk, születésnapjuk alkalmából is, időben juttassák el hozzánk üzeneteiket. Hajdúböszörményben Nagy Mártonnak 70. születésnapi alkalmából minden jót kíván felesége Erzsike és fia Marcika. Mozsár Imrét Boros Lajos zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes szeres belém. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi

0: jöjjön a csóta, az estemet akar. Vár az a kis lakaton tetején, gyere oda édes, ott négyen én. Éljen az élet és zengjen a dal, jöjjön a csóta, az estemet akar. Vár az a kis lakaton tetején, gyere oda édes, ott négyen én.
1: Nikaraguában Kapi Lajosnak 59. születésnapi alkalmából jó egészséget, nagyon sok boldogságot kívánunk, üzenik testvérei Ilona, József, György és Gábor családjukkal. Kapi Gábor énekel, kísér Johann János zenekara, az én falum nem oly híres.

Mező János Népátyról kérte a következő nótát. Egri Józsefet Jónás Géza zenekara kíséri. Este gyere, késő este.

éjszaka.

vasár.

Feleségemnek, Icának születésnapjára szeretnék kérni egy dalt, üzente Szévald László. Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Az előadó a Napóleon Bulvár. Legyetek jók, ha tudtak!

0: Kívánság műsorunkat hallják, és most hallgassunk bele az üzenet rögzítőbe.
1: Jó napot kívánok! 103 Wattáról telefonálok, Horváth Mihály vagyok. A páromat, Veronikát 78. születésnapján szeretném köszönteni. Kívánok neki jó egészséget, boldogságot, és szeretném kérni a Bankó Margittól, halkzene szól az éjszakába. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!
0: Nagyszerű választás, köszöntjük az ünnepeltet. Bangó Margit énekel.

Somogyiné Valika anyósának, apósának küldi a következő nótát Mezőkövesdre. Kulcsár Istvánt, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást.

testvérének, Uzoni Leventének boldog névnapot kíván Anna Mária, és a Metro egyik slágerét küldi neki. Régi kép, szobrok.

0: Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam? Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam?
1: Gyulán Pap Lajosnénak 90. születésnapja alkalmából minden jót kíván sok szeretettel Tamás Györgyné. Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jóistennek.

Hívízre Kádár Botonnak lánya küldi a következő nótát, Bojtor Imrét halljuk, a gőzösnek hat kereke sárgára van festve.

hétfőnben Budapesten száz lány akar végen. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen. Mert különben Budapesten száz lány

0: különben Budapesten százhány akad végem. Megkérdezem, szeretem még úgy, mint régen. Ez különben Budapesten százhány akad végem.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.

0: Tévhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Pozs Györgyné vagyok, Dunaújvárosból. Drága fiam, Rapos Györgyre, aki a dunaújvárosi temetőben pihen, halálának 6. évfordulója alkalmából, örökké fájó szívvel és szeretettel szeretnék emlékezni Dehúzó előadásában a Dalok a szélben című dalával, édesanyja, nővére és unokahoga. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyapjukra, Tokis Péterre, aki a Tatár-Szentgyörgyi temetőben pihen, szeretettel emlékeznek unokái családjukkal. Dehúzó John énekel, Dalok a szélben.

Rákóczi új faluban Nagy Józsefné Marika nénit szeretettel köszönti születésnapja alkalmából, és egyben hálás szívvel köszöni, hogy drága párja Sülyi Károly emlékére állított emléktáblánál mindig öntözi a virágokat, Jutka. Sülyi Károlyt Baranyai István zenekara kíséri, temető a Tisza.

Szóval, mint ahogy már korábban is említettem, itt a vakáció, jönnek a nyári szabadságok, hajlamosak vagyunk megfeledkezni egy-egy fontos dátumról, akár egy névnapról, de akkor mondom, hogy például a jövő héten Iván, Vilmos és László névnap is lesz, önök pedig időben köszöntsék őket, juttassák el hozzánk üzeneteiket, akár most, a következő telefonszámra 061-759-6071. Kerezsi Tiborné Sátoraljaújhelyről férjének kért egy jó dalt Orsós Erzsikétől, kísér Orsós Sándor tamburazenekara.

Varga Jánosné Szombathelyről a következő hatalmas slágernek azt a feldolgozását kérte, amelyet Csináljuk a Fesztivál című tévéműsorban hangzott el. Az előadó Pesák Ádám, Hotel Mentol.

Hasonlóan nagyszerű dalokat ígérhetek a következő órára is. Elhangzik majd a La Paloma, az egy nyáron át, és az okosabban kéne élni az apostoltól többek között. Most Puka Károly zenekara játszik a hírekig.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kivezetik a védett üzemanyagárat, nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni, hiteles, objektív és informatív módon. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában, a résztvevőket fogadta 14. Leó pápa is, akinek egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékoztak. A hagyományteremtő szándékkal szervezett programra mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Párciumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Canterbury érseke, az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbefogadások miatt. Az 1949 és 1976 közötti időszakban több tízezer házasságon kívül született gyereket vettek el az édesanyjától a beleegyezése nélkül. Támogatta a svájci parlament az új atomerőművek építésére vonatkozó tilalom feloldását. Az alpesi országban 2018-ban egy népszavazás után döntöttek arról, hogy nem építenek többet nukleáris energiával működő erőműveket, de a meglévő 4 atomerőművet nem zárták be. A mostani döntés célja, hogy Svájcban mégis lehetőség legyen nukleáris energiaforrással működő reaktorokat építeni a biztonságos energiaellátás érdekében. A kérdésben ismét népszavazás fog dönteni. Kisiklott egy személyvonat Újszászon, senki sem sérült meg. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvény a megengedett 40 km-es óránkénti sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig még időben megállította a vonatot. A járaton 15-en utaztak, Hegyi Zsolt a MÁV vezérigazgatója közölte. Azonnali vizsgálatot rendelt el. 3 kamion ütközött az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Mocsa közelében. A 76-os és a 77-es kilométer között az érintett stráda szakaszt lezárták. A helyszínre mentő helikopter érkezett. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma nyugaton, délnyugaton, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. Éjszaka 12-19, holnap napközben 30-34 fok valószínű. 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Bíró Sándorné Nyíracsádról kérte kedvenc nótáját, Szeredi Krisztinát Jónás Géza zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

Kazincz Barcikán Kelemen Tiborné szeretné hallani a következő nótát. Idősebb Derzsi György énekel, kísér Balázs József zenekara. Debrecenben voltam.

Fagyas Tibornak testvére küldi egyik kedves nótáját, és kíván jó egészséget. Kiskárolyt Kozák Gábor József zenekara kíséri Badacsonyi Kéknyelűt.

0: deposito al dolore su mio sudà. Per un indico, e di maestro di ciò che
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Franciska vagyok. Szeretném meghallgatni azt a dalt, hogy átutazó vagyok itt a földön, mert szeretnék a lassúbbik vonatra jegyet váltani, mivel elég közel vagyok már a célomhoz. Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon köszönöm a kedves üzenetét, a legjobbakat kívánjuk önnek, nagyon jó egészséget. Maros Gábor énekel, csak átutazó vagyok itt a földön.

Hegymagasan Gombor Józsefnének 88. születésnapi alkalmából hosszú boldog életet kíván sok szeretettel, családja nevében, fia Árpád. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, ezüst haját simogatom.

Keserű János népüspök Ladányból kérte a következő dalt Lovas Lajos előadásában, kísér Magyar Imre zenekara, Rózsák, gyöngyvirágok.

boldogság, gyöngy virágok, késő lesz már akkor sírni. Egy jó kurjantással át is lehet őket hívni. Rózsák, gyöngy virágok, késő lesz már akkor.

0: gyöngyvirágok, késő lesz már akkor sírni. Egy jó kurjantással át is lehet őket hívni. Rózsák, gyöngyvirágok, késő lesz már akkor sírni.
1: Pálinkás Miklósnak sógornője Hívízről küldi a következő nótát. Lovai Lászlót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Kalapomnál piros szegfű.
2: Kalapomon piros szegfű, babám tőled kaptam.

0: szívet érni. Meghalok én, nem tudok én ilyen szívvel élni. Fölmegyek az Úristenhez egy új szívet érni.
1: Nelly írt nekünk, Szarvason 60. születésnapot ünneplő családjának küld egy vidám dalt. Drága kishugának, Flórián Annának, Buda Jenőre küldi édesapjuk kedvenc dalát, nővére Katalin Perbáról, Zárai Márta énekel, La Paloma.

már megesett, ez megfizél velem. Dali, dali, baj, az már régi baj, hogy a kislány szíve puha, mint az írós baj. Könnyen megterem, benne a szerelem, miért tagadnám

Édesapjára, aki a Tápió Szentmártoni temetőben nyugszik, közelgő születésnapi alkalmából emlékezik Freiberger Béla. Király Ernőt Farkas Pali zenekara kíséri, dicsértessék, szól a legény.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. 5 perccel múlt 3:30. Györfini Erika kérte a következő nótát, Kovács Kolos énekel. Lányok, a legényt jól megbecsüljétek.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Sidó Robert Padámból. Szeretném meghallgatni Solti Károlytól a Vándor Fecskét Gúzsakennek című nóta. Köszönöm, viszontlátás.
2: Köszönöm, hogy kérte a dalt. Solti Károlyt ifjabb Kállai Kisernő zenekara kíséri.

Jeneiné Mónika Balatonboglárra keresztanyjának és keresztapjának küldi a következő vidám dalt Pál Attila előadásában, friss a csárdás, jó a nóta.

Egerbe Sárosiné Adélnak testvére Mária küldi. Közös kedvencüktől a következő slágert, az Apostol együttest halljuk, okosabban kéne élni.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Pándi Károlyné Nagyecsedről kérte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak, közös kedvencüktől Fényes Györgytől, kíséri fiabb Kállai Kis Ernő zenekara, Tórós Csusza Tepertővel.

találkozunk a szeretőben vasárnap. Cigány húzza a fülembe, eldobol a nótáját a babámnak. Jaj, de szépen fütyül a rigó, ez a kislány én nekem való. Összeverem a bokámat, megcsókolom a babámat vasárnap. Jaj, de szépen fütyül a rigó, ez a kislány én nekem való. Összeverem a bokámat, megcsókolom a babámat vasárnap. Túros csúszat tepertővel, de jó lesz a szeretőmmel vasárnap.

Ne sirasson, édesanyám, szeret engem az a kislány igazán. Végig megyünk majd a főutcán, megbámulnak mindkét oldalán. Ne sirasson, édesanyám, szeret engem az a kislány igazán.

0: főutcán, megbámulnak mindkét oldalán. Ne sürasson, édesanyám, szeret engem az a kislány igazán. Mindig megyünk majd a főutcán, megbámulnak mindkét oldalán. Ne sürasson, édesanyám, szeret engem az a kislány igazán.
1: Németh Lőrinc Berekfürdőn szeretné meghallgatni a következő örökzöldet Szécsi Páltól. Nincs is jobb a szerelemnél.
2: Még csak 3 éves lehettem, de volt már egy nagy szerelmem. Együtt homokoztunk 2 hetet, az volt csak az élvezet. Később iskolába irattak, s én hódoltam a

Szívbajuk ez lán, kisasszony, szedjen tangót, az egyik nagy sláger a következő órából. Darvas Iván énekli majd, elhangzik Kovács Katitól az Adagio is, és Harangozó Teritől a Mindennap, mikor eljön az este. A hírekig Berki Péter és zenekara játszik.

0: Műsor ajánló.
1: Jaj, de magos ég, a csillagos ég.
2: Két éve áprilisban volt a Dankó Rádió élő népzenei stúdiókoncert sorozatának vendége a Magyar Banda, kikre akkoriban figyelt fel a nagy közönség. Az azóta talán az egyik legnépszerűbb, legismertebb zenekar, melynek tagjai mind népzenészek, de muzsikájuk gyakran inspirálódik a popkultúra elemeiből. Dankó Rádió beli koncertjét május 23-án délelőtt 10 óra 4 perctől hallhatják újra. Tartsanak velünk, hallgassák meg a Magyar Banda két évvel ezelőtti koncertjét.
1: Jaj, te magos ég, majd kiderülsz még.
3: Gyerekkorom óta ugye a zene betölti az életemet, de a dobolásba úgy csöppentem bele, hogy berohant a magyar tanárunk, hogy baj van, segítsen valaki, mert hogy elment az iskolába az a fiú, aki a dobos indulóval bevezette a iskola zászlóját. A zenész kollégek mindig azt mondják, hogy a dobos a zenész legjobb barátja. Én meg erre mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint egy saktábla a dobolás, hogy hátul ül a király.
4: Csináljuk a fesztivált Kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Felmentette Jenei Áron dandártábornokot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának vezetőjét, Posvai Gábor belügyminiszter. A hatóság új vezetője holnaptól Sőn Péter Ernő ezredes lesz, közölte a belügyminisztérium. Jenei Áron 18 évig dolgozott a Nemzeti Nyomozóirodánál, igazgatónak pedig 2022-ben nevezték ki. A tárcavezető egyúttal visszavonta a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is. Tomin Szilvia vezérőrnagy helyét Rodler Norbert ezredes veszi át. Ukrajna súlyos veszteségeket okoz Oroszországnak, de ezeket csak a szövetségesek támogatásának fokozásával tudja folytatni, jelentette ki Mark Rutte. A NATO főtitkára a tagállamok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után kiemelte, hogy a becslések szerint havonta 30-35 ezer orosz katona esik el a harcokban. Hangsúlyozta, hogy Kijevnek nem csak azonnali légvédelmi segítségre van szüksége, hanem hosszú távú együttműködésre is a védelmi képességek garantálásához. A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállást szorgalmazza a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége. A civil szervezetek azután adtak ki közös nyilatkozatot, hogy az Európai Parlament tegnap elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint az uniós rendelet gyengíti a nyomonkövetési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy más tagállamokkal összefogva forduljon az Európai Unió bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. A gyógyulás támogató jövő őszre előkészülő eszközökön a Donald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Hivatalos nyilatkozatban kért bocsánatot az anglikán egyház nevében Canterbury érseke az érintettektől a korábbi évtizedekben elkövetett kényszer örökbefogadások miatt. Az 1949 és 76 közötti időszakban több tízezer házasságon kívül született gyereket vettek el az édesanyjától a beleegyezése nélkül. Sarah Mullally úgy fogalmazott, az egyház megköveti az érintetteket az okozott fájdalomért. Híreink végén az időjárásról. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar előfordulhat. A szél mérsékelt marad, nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Szentes Ura urának párja küldi a következő dalt Budapestre. Darvas Ivánt a Stúdió 11 kíséri. Szívbajok ellen kisasszony szedjen tangót.

táncolt a csapvihar. Ó, szomorú szíved az, mire jó, majd meggyógyít egy kis zeneszó. Nézzek én szemedbe, mi baj?

következő nótát Miklós ostorosan szeretné meghallgatni, Csőr Józsefet Fehér Sándor zenekara kíséri. Az én bánatom már nagyon csendes bánat.

karcomra hulló könnyek között nézte. Mintha mi se fájna, olyan

az arcomra hulló könnyek között néztem, mintha mi se fáj.

0: elmegyek, ne felejtsd a nevemet, ne felejtsd a nevemet.
1: A következő nótát húgának, Decsi Mariettának küldi Fodorné Julika. Baracskai Tibor adja elő, hajlik a rózsafa, hajlik a lány.

szerets engemet igazán, hely, ha ez az éjszaka, három teljes hét itt tartana, hajlik a rózsa, hajlik a

0: házra elhül a húzza a cigány. Jaj, ha ez az éjszaka, három-öt teljes héti tartana. Hajlik a rózsaknak, hajlik a lány, táncra perdül a húzza a cigány.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Debrecenből Ilona vagyok. Sajnos egy év, hogy elveszítettem jó szeretett férjemet 63 éves házasság után. Hirtelen halála volt, és az ő emlékére szeretném kérni az Adagio dallamára Kovács Katalin előadásában a magyar szövegű változatot. És nagyon szépen köszönöm az önök műsorát, Isten áldását kérem önökre.
3: Köszönöm a hívását. Kovács Katit a Rendezvous zenekar kíséri.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Horváth Mamika szeretné meghallgatni a következő nótát. Lukács Anitát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, valahol egy kis faluban.

Bajáról Apátiné Irénke kérte a következő nótát, Béres Ferencet Suha Balogh Kálmán zenekara kíséri, Jászmin Bokor kihajlik az utcára.

0: Rezső nevű hallgatónk Budapestről kérte a következő dalt. Éliens Tibor énekel, kísér Bangó János zenekara, a Szép asszony veszedelem.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet az.

Bori Lászlónénak 90. születésnapi alkalmából hosszú, boldog életet kíván Gombori Józsefné Hegymagasról, és saját születésnapi alkalmából is kérte a dalt. Mindkettejüket nagyon sok szeretettel köszöntjük. Harangozó terének el, minden nap, mikor eljön az este.

Szívküldi szívnek szívesen kívánságműsorunkat hallják ma is 5 óráig, 1 perc elmúlt fél 5. Lestjen Gábornak felesége kért egyik kedvenc nótáját, Domoszlai Sándort Balázs Tamás zenekara kíséri, vége már a Dáridónak.

0: Szívhődi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Nyilas István vagyok. Szeretném meghallgatni a Vén cigányt. Köszönöm szépen.
2: Az egyik legnépszerűbb nótáról beszélünk. Ezúttal Laki Péter éneklé kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara.

mélyén, kis patak szélén, párjával csendesen élt egy cigány. Vén öreg ember, nótája nem kell,

Ősz feje kábul, a szívek kitárul, s a párjához így szól a rokkant

És a vén ember eltipeg csendben, hóna alatt a kopott hegedű. Alig bír járni, a lábain állni,

Vére fellobban, a szíve megdobban, s középre tipek a rokkant cigány.

Cseng lett egy percig, s így szólt az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a kis rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Ruska Péternek testvére kíván minden jót, jó egészséget, és küldi a következő nótát. Dócs Péter énekel, kísér Johann János zenekara, Asztalomon Badacsonyi.

Asztala van badacsonyi, egy ajjai szamarok, mi nem haladni. Hát várna kis jány az ölembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok vigadni. Éjfizető, ógürri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg vár, megint üres, mint a pohár. Hely, pedig te vigadni. Fizető, ógüri füles, boros üveg, sörös üveg, hányban üles. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már, megint üres minden pohár.

hány volt az élet három? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Verje meg a csillagos ég, igazi napot ég, és megházasod ég. Ki a csoda, a rendja számon, fele tudja, hány lehány volt az élet három? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Verje meg a csillagos ég, igazi napot ég.

tudja számot, hát nem tudja, hány volt az én párom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hey! Verje meg a csillagos ég igazira, ahogy mégis megházasodni.

0: fejje meg a csillagos egy igazi dolgot, kis megházasod, mi?
1: Fábienné Rózsika kérte Eger Szalókról a következő nótát, Csapó Károlyt Boros Lajos zenekara kíséri, az Újfalvi Halastó.

Lukásné Gabriella férjének kérte egyik kedvenc közös nótájukat. Szalai Lászlót Magyar Imre zenekara kíséri. Vándorfelhők fenn az égen.

Szóljatok be az ablakán, mondjátok, hogy hírt hoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorol.

Ludmány Tivadar szeretné meghallgatni a következő nótát Világi Erzsébettől, Kísér Boros Lajos zenekara, Márványkőből van a Tisza feneke.

Szerb a Pozsár Lászlónak sógornője küldi kedvenc nótáját. Miklós Józsefet ifjabb Oláh Kálmán zenekara kíséri. Halljátok, cigányok!

0: húzzátok szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigány barátok, de csoda jó kedvet csináltok.
1: Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai kívánságműsor. A hírek után Popovics László várja önöket. Ismét megismerhetnek három történetet egy nóta kapcsán. Ez a nyári innovációja ennek a műsornak, és ahogy látom, nagyon sikeres. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Én Gáz Zoltán vagyok, legyen szép nyári estéjük. Balázs Tamás és zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
3: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
4: Milyen nyár vár rád?
3: A legjobb zenék, nyári történetek.
5: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
3: Különleges ízek.
6: Nem akarsz minden nap főzni rám?
3: Izgalmas programok.
7: Fantasztikus!
3: Emlékezetes találkozások.
8: Na, elmondom, mik a legendák.
9: Mondjad.
3: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terror elhárítási központ önállósága, és az országgyűlési őrség, a nemzeti nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy és objektumvédelem, valamint a terror elhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária győri üzemében. A gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a kormány átlátható és korrupciómentes gazdaság kialakításán dolgozik. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Családközpontú kortermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. A gyógyulást támogató jövő őszre elkészülő eszközökön a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Semmelweis Egyetem, valamint a Moholy Nagy Művészeti Egyetem közösen dolgozik. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12 és 19, napközben 30 és 34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: vitázik.
1: Jó napot kívánok mindannyiuknak a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Új rovattal jelentkeztünk, Egy Nóta, Három Élet címmel. Az elmúlt évek beszélgetései során megfigyeltem, hogy ugyanaz a magyar nóta minden ember szívében más-más emléket őriz. Egy dal mögött sokszor egy egész élet bujik meg. Ezen a nyáron minden nap egyetlen nóta kerül a középpontba, és három hallgató meséli el saját történetét ugyanarról a dallamról.
2: 60 éves koromban megnősültem, mert volt egy 10 év pauzám, azt nem mondom el, mert a vállalkozásnak a sűrűjében voltam, és nagyszerű vállalkozást csináltam, és nagyon élveztem a dolgomat. 60 éves koromban megnősültem, és egy hortobágy menyecskével találkoztam, akiben beleszerelmesedtem.
1: A mai napon József mesél majd nekünk, de itt lesz Mária is.
3: Ez az emlék, tehát mikor gyerekek voltunk, ezt úgy mindig elénekeltük. A nagynéném, nagybátyámékkal együtt, disznóvágásokon, névnapokon, születésnapokon, és a legidősebb öcsémnek lett ez a kedvenc nótája.
1: Megosztja majd emlékeit Marika is a kiválasztott dallal kapcsolatban.
4: Egy munkahelyen dolgoztunk, és ő nekem mindig azt mondta, hogy ilyen válig élő, majdnem fekete hajam volt, ez ugye benne van ez a nótában is.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek más jelent, len a déli bábos hortobágyon. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: fejében.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Hát maradunk az Alföldnél a következő dallal is. Len jó. A déli bábos Hortobágyon. Ön választotta, József, nem én, csak mondta, hogy jó, hát maradjunk, nem, hát ugye ön irányította, ön csinálja ezt a műsort, én csak segítkezek benne.
2: Mondom, őszintén ott szellemesedtem bele, ha más 60 éves koromban megnősültem, mert volt egy 10 év pauzával, azt nem mondom el, mert a vállalkozásnak a sűrűjében voltam, és nagyszerű vállalkozást csináltam, és nagy nagyon élveztem a dolgomat. 60 éves korban megnősültem, és egy Hortobágy menyecskével találkoztam, akiben beleszerelmesedtem. Kulettokó hidon már megkértem a kezét, lefédeltem elé, és a csókolóztunk, nagy csokor virág, amit ott hagyott a kocsimba, amikor jöttünk hazafelé. Tehát egy izgalmas, nagyon szép kezdet volt, és a folytatás, és 20 évig, még most is imádom őt, mert meghaltákba, de közben én megyek temetőbe imádkozni, igen. Hát imádkozni, nevem is angyal, ugye. Templomba is bemegyek, de csak a Rácsik, mert nem szeretem, és nem mondom el, mert nem szeretem azt. Itt Szanyasi templomba járok most is, mert valahogy ragaszkodom még a régi múlthoz, mert nagyon-nagyon kapcsolatom az ottani plébánossal, meg a 8-10 öregasszony emlékezetemben jön az édesanyámnak a csodálatos gondolatai, hogy kisfiam, hogy él majd meg, mit csinálja az életedben. Mert...
1: Igen. Hát több szállal kötődik a régmúltjához, azokhoz a helyekhez, amelyek a gyerekkorában szerepet játszottak, ugye itt legfőképpen a Tisza, az Alföld, mert hogy most emlegeti ezeket a dolgokat, egyrészt, hogy visszajár, másrészt, hogy hát nagyon nagy bátorság egyébként 60 esztendősen ismét megházasodni, és nem is, nem a bátorság a legjobb szó, hanem kell-e ez egyfajta energia, lendület, mert az ember ilyenkor már, hát 60 esztendős vagyok, én már nem nősülök újra, ezt szokták engem mondani, nem?
2: Egyedül nem tudok élni, most is színházi barátnőm a 12 jelenleg, hát nem tudok egyedül, de az utcán is mindenki megszólít, mert ugye sétálok meg, futballpályán kezdek, és aztán egy külön életrendszerem van, és nagyon nagyszerű rendszeres életet élek, 8-9 kilométert megyek, ma ott napotan, azt nem akarok tovább folytatni. Lényeg az, hogy nem szeretek egyedül lenni, és ez az asszony megoldotta az életemnek a legfontosabb részét, fogta a kezem, és sok mindenből kivezényelt, hát azt nem mondom el, hogy miből, mert volt olyan is, ami nem volt igazi.
1: Értem. Jó, hát nem is kell mindent elmondani, hiszen a dal kapcsán is arra emlékezünk, amikor megkérte a kezét a 9 Jukuhidon, ugye? És utána jött a házasság, és még mind a mai napig szereti, attól függetlenül, ugye, hogy sajnos már nem lehet köztünk. A keresztnevét elárulja a hölgynek?
2: Katalin.
1: Akkor Katalinra emlékszünk a dallal, jó?
2: Jaj, de bizselgek, de köszönöm.
1: Lenn a déli bábos Hortobágyon, ez jön tehát József kedvencei között, itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című?

szívébe. Egy nóta, három élet. Len a déli bábos hortobágyon. A dalt az óra vége felé teljes egészében meghallgatjuk majd, ahogy megszokhatták a műsorban, de addig még mesél nekünk Mária és Marika. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. No, Mária, amikor ezt a dalt hallja, akkor mi az, ami eszébe jut először, vagy milyen emlékek jönnek elő?
2: Ez az emlék, tehát mikor gyerekek voltunk, ezt úgy mindig elénekeltük. A nagynéném, nagybátyámékkal együtt, disznóvágásokon, névnapokon, születés

0: Adtam ezen, mert félreértettem. Tehát három öcse van, hányan voltak testvérek egyébként, Mária?
1: Négyen voltunk, ketten maradtunk.
0: Értem. És miért pont ez lett a kedvenced? Talán ezért, mert az összejöveteleken ezt énekelték, és egy fölbe mászott, vagy?
1: Ezt mindig elénekeltük. Tehát ez gyerekkorunkban úgy belénk égett magyarán, és ezt ugye utána minden összejövetelkor, pláne náluk, ami volt, ő András, és ugye azt novemberben tartjuk, hát azt náluk mindig elénekeltük, hogy lent a déli bábos Hortobágyon.
0: Igen, és egyébként sokat énekeltek amúgy?
1: Mi az egész család egy magyar nóta énekes család. Tehát én nem tudom, azt mondom, hogy nincs olyan magyar nóta, ami a régiek, hogy én azt ne tudnám, ha elkezdik énekelni.
0: Értem.
1: Címikkel bajba vagyok, de mikor elkezdik, akkor én végig is éneklem velük, és mindig hallgatom ennek a műsorát, és nem csak az önét, hanem a Dankó rádiót. Igen, tehát szinte a kertbe, a szőlő, tehát bárhol vagyok, viszem magammal a rádiót.
0: Hát az, hogy ennyire szeretik a magyar nótát, én egy kicsit úgy érzem, hogy ennek a dalnak ehhez nagyon sok köze van. Mert ugye sokszor énekelték ugye még gyermekkorukban az összejöveteleken, és ez is, ez a dal is hozzájárult ahhoz, hogy ennyire megszerették a magyar nóta műfaját. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó, emlékezve ezekre a régi időkre. Len a déli bábos Hortobágyon. Ez jön tehát Mária kedvencei között itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: nagy csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Itt van mindjárt a Len, a Déli Bábos Hortobágyon című felvétel, akkor ezek szerint kötődik az Alföldhöz?
1: Nem, hanem mikor megismerkedtünk a férjemmel ezelőtt 53 évvel, ez volt a nótánk. Megismerkedtünk május 18-án, és megesküdtünk októberben, még abban az évben. És ez alatt minden végbe ment, ez alatt a pár hónap alatt.
0: Hát nagyon kíváncsi.
1: Mindig kitartunk egymás mellett.
0: Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy miért pont ez a dal a Hortobágyon ismerkedtek meg?
1: Nem. Egy munkahelyen dolgoztunk, és ő nekem mindig azt mondta, hogy ilyen váligélő, majdnem fekete hajam volt, ez ugye benne van ez a nótában is, és...
0: Aha.
1: Na, igen. Legyen az én...
0: De akkor mesélj el nekem, hogy mi az, ami megtetszett önben a leendő férjének, akkor a váligélő hát fekete haja?
1: Igen, ami már most fehér. Meg hát ugye nem az volt, mint mostani fiataloknál, hogy váltjuk a partnereket, meg mit tudom én, nem úgy. Itt még volt elkölcs.
0: Mit ért ez alatt?
1: Ez, hogy olyan komolyabb emberek voltunk mind a ketten az átlagnál.
0: Ezt hogy érti, hogy komolyabb emberek voltak az átlagnál is? A mostani átlagnál, vagy az akkori átlagnál?
1: Szerintem a mostanitól. Mert akkor is, mondjuk akkor is voltak olyan kicsapongóbb fiatalok, de mi nem voltunk olyanok. A mostaniak meg nem is. Nem is
0: hogyan kellett komolyabbnak lenni az átlagnál? Tehát ezt hogy érti, hogy amikor megismerkedtek, találkoztak, akkor utána hogyan alakult a kapcsolatuk?
1: Hát nem az volt, hogy összebútoroztunk, az biztos. Meg... Például, hogyha elmentünk valahova, ha valaki ismer, és látunk, még a kezünket is elengedtük, ahogy fogtuk egymást. Úgyhogy még mi ebben ültünk föl, mi ezt láttuk a szüleinktől, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy...
0: Értem, tehát hogy így.
1: Változat.
0: És mennyi ideig udvarolt a férje, a leendő férje?
1: Május 18-tól októberig.
0: Tehát akkor egy bő fél évet.
1: Igen, igen.
0: Sőt,
1: és még máig
0: nem,
1: is
0: nem bő fél évet, hát szűk fél évet.
1: Szűk fél évet.
0: Igen, tehát rosszul fogalmaztam. Szűk fél évet udvarolt. Tehát akkor gyorsan összeházasodtak. Akkor mindjárt házasság lett, vagy csak eljegyzés?
1: Eljegyzés is meg volt, és házasság volt októberben.
0: Értem. Akkor ez is a komolysághoz tartozott hozzá, nem? Hogy komolyan elhatározták, hogy akkor együtt lesznek. És akkor ez ides tovább, mit is mondott? 50?
1: 53.
0: 53 esztendeje. Na hát akkor ezt ünnepeljük, jó, a dallal, a közös kedvenccel.
1: Jó.
0: Len a Déli Bábos Hortobágyon. Ez jön tehát Marika kedvencei között itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Bankórádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Repülj, repülj, hét

annyi mindent kitaláltak már a kerek világon, de a hűség mérőgépek között azt nem találom. Itt volna már az ideje, hogy azt is feltaláljuk, mert amíg a hűtlenséggel nincs semmit is csinálunk. Itt volna már

0: pici Egeret.
1: Ez volt mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig az Egy Nóta, Három Élet rovatunk. József, Mária és Marika mesélte el történetét, emlékeit a kiválasztott dallal kapcsolatban. Len a déli bábos hortobágyon. Holnap is lesz majd természetesen Egy Nóta, Három Élet, Piroska, Rózsa és Pista bácsi lesznek a vendégeink. Az is kiderül holnap 5 órától, hogy melyik dalt választottuk ki. Tartsanak tehát velünk. Balogh Marianna és Bolya Mátyás hamarosan érkezik, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozzunk tehát holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az 1960-as években a magyar népzene kutatást a nemzetközi nyitás jellemezte. Kutatóink a világ számos pontján felbukkantak Venezuelától Etiópiáig. Az indiai származású Devin Bhattacharya számára azonban éppen Magyarország számított egzotikus célpontnak. Az áttelepült moldvai magyarok között végzett gyűjtései a kutatás fontos korai dokumentumai. A népzenei nyomozóiroda 528. adását hallják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők, Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Devon Bhattacharya a 20. század második felének egyik legsokoldalúbb független etnomuzikológusa és dokumentumfilmes alkotója volt. A benáreszi brámin családból származó művész 1949-ben néhány shillinggel a zsebében érkezett Londonba, ahol kiváló érzékkel épített ki kapcsolatokat. Hamar a BBC keleti szolgálatánál talált munkát, ahol sikeresen népszerűsítette az indiai klasszikus zenét. Munkásságára a svéd televízió és a svéd állami zenei intézet is felfigyelt, és szakmai bizalmat szavazva jelentős anyagi támogatással bízták meg egy Magyarország és egy romániai gyűjtőút, valamint filmprojekt megvalósításával.

a magyarországi gyűjtőutak több szakaszban, 1964 és 1969 között valósultak meg, érintve az ország különböző néprajzi tájegységeit és etnikai csoportjait. Bhattacharya magyarországi tevékenysége és az abból született kiadványok vitákat váltottak ki, rávilágítva a nyugat-európai kulturális ipar és a kelet-közép-európai intézményes etnomuzikológia közötti módszertani feszültségekre. Magyarországon a népzenekutatás szigorú filológiai és pozitivista alapokon állt. Ezzel szemben Bhattacharya kívülállóként az élő hagyomány elvét követve a zene esztétikai és érzelmi hatását kereste, függetlenül annak történeti vagy rendszertani tisztaságától.

felvételein Gusa Pál furujázik, aki a moldvai magyar faluban született 1909-ben. Majd a II. Világháborút követően települt át Magyarországra.

0: Debun Bhattacharya felvételén a moldvai származású Kusa Pál furujázott. A népzenei nyomozó iroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
3: A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Hazugsággal vádolja Magyar Mártont, a Kontroll alapítóját, a Zsolti bácsi ügyben a Fidesz frakció. Az ellenzéki párt szerint Magyar Péter miniszterelnök testvére hazudott, amikor tagadta, hogy pénzt juttattak Bangó Sándornak az ügyben tett szerepvállalásáért. A Fidesz közleményben azt írta, Magyar Péternek és testvérének tisztáznia kell, hogy mit kértek és mennyi pénzt adtak a jobboldal lejáratásáért cserébe. Magyar Márton visszautasította a vádakat. Sikeresen áthaladta a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást. A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötő blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállítása azonban még hónapokig tarthat. Három ember életét vesztette Dél-Libanonban az izraeli hadsereg légitámadásaiban. A csapások egy személyautót és több más célpontot értek. A zsidó állam légiereje azután bombázta a dél-libanoni térséget, hogy egy izraeli katona meghalt, hét pedig megsebesült egy a Hezbollahnak tulajdonított robbantás miatt. A térségben továbbra is feszült a helyzet annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött a harci cselekmények beszüntetését célzó megállapodás. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Újszász közelében kisiklott vonat ügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója, a közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvénynek 15 utasa volt, senki nem sérült meg. A vonat megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. A sápusztai pálinka főzde sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. Ami pedig az időjárást illeti, holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 18 óra múlt, 4 perccel.
2: Túl az Operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

0: Ollendorf belépőjét Merizs György énekelte Carmi Löcker a Koldus Diák című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám mielőtt elkezdenénk, hallgassuk meg Aldobói Nagy György Csáli nénye című zenés végjátékából az Orchideák című dalt Almási Éva és Sinkovics Imre előadásában. Majd ezután következik Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjéből a Mi kell a férfiaknak című dal Oszfald Marika előadásában. Jó szórakozást kívánunk!
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni hízelgő a gondolat.
2: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
1: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél?
2: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
1: És? Mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel hogy szív nélkül nincs élet, mégsem hozzátok el az ő szívét.

0: mondjátok el, hogy szeretem.
1: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
0: Magához láncolt.
1: Utolsó tánc volt, elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van, a karjaimban,

0: Az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Most nincs ez másképp. Talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, újjó

atya,

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Ábrahám Pál Viktória című operettjével kapcsolatban a Színházi Élet 1930. március 10-i száma többek között az alábbiakat írja a sikeres dalszövegíróról, Harmat Imréről. Idézem. Ez a különös ember a technika lélektelen útvesztőiből jött, és ebben a pillanatban ott tart, hogy az operettverse klasszikusának nevezhető. Egyik-másik vers egyszerre lopja be magát fülünkbe a muzsikával, és szavai úgy zsonganak tovább, mint a melódia, amely életre hívta őket. Majd így folytatódik a cikk. Tihanyi Vilmos rendezése a szokottnál is színesebb és bravúrosabb. Eddig tartott az idézet. És most jöjjön az operettből a Pardon, Madame című dal. Énekel Gencsi Sári és Svéd Sándor. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Ábrahám Pál Viktória cím operettjének szereplőiről is jelent meg egy írás, melyből most idézek egy részletet. A Viktória cím szereplője, Lábas Juci, talán még egy szerepében sem mutatta meg ennyire igazán nemes színésznői és primadonnai kvalitásait. Meg tudta értetni Kis Ferenc és Kertész Dezső egymással vetélkedő nobilitását, írta Kálmán Jenő.

temperamentum Fejesteri szintén említést érdemel az első előadás minőségi szereposztásából. Eddig tartott az idézet. És most idézzük fel ennek az operetnek a hangulatát a következő dallal. Nem forog már Dorozsmán az öreg szélmalom. Énekel Vörös Edit, kísér Balázs Tamás és zenekara.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ábrahám Pál Viktória című operettjének magyarországi bemutatójának évében elkezdődött a külföldi siker. Még 1930-ban került színre Lipcsében, Berlinben és Bécsben is. 1931-ben Londonban mutatták be, sőt, 1933-ban Ausztráliában is játszották. 1930. április 7-én, más adatok szerint július 7-én a Lipcsei Nyári Operett Fesztiválon mutatták be a Viktória und Ihr Huszár címmel átdolgozott, immáron Földes Imrét, Alfred Grünwaldot és Fritz Löhner Bedát szerzőként feltüntető darabot. Berlinben 1930. augusztus 15-én a Metropol Teaterben talált otthonra Viktória és Huszárja. A bécsi Theater an der Wien pedig 1930. december 23-án bemutatott előadásában Hubert Mariska igazgató játszotta a hős szerelmest. Olvasható a Híres Operettek Ábrahám Pál Viktória című kötetében, melyet Jászai Tamás írt. Most pedig jöjjön az operettből egy újabb részlet. Búcsúzom, goodbye. Énekel Frankó Tünde. Dankó Rádió.

Kedves hallgatóink, miért kell, hogy sírj Argentina? Énekelte Berkes Gabriella, Andrew Lloyd Webber Evita című musicaljéből. Ma ünnepli születésnapját Kék Kovács Mara színésznő, a Budapesti Operettszínház művésznője. A Nemzeti Színi Akadémia elvégzése után a Színház és Filmművészeti Egyetem Operett Musical szakán végzett Szirtes Tamás osztályában. Diploma szerzése után a Budapesti Operett Színházhoz szerződött, ahol operett és musical szerepekben egyaránt sikereket aratott. Az első években elsősorban szubrett szerepeket alakított, többek között Stázit a Csárdás királynőben, Lizát a Marica grófnőben és Juliettet a Luxemburg grófjában. Tehetségét nem csak Magyarországon, hanem számos külföldi színpadon is elismerés övezte. 2005-ben Belle szerepében mutatkozott be a Szépség és a Szörnyetek című Disney musicalben, amelynek német turnéján 2009 és 2014 között is Belle szerepét játszotta. Szívének igen kedves előadás a Musical Mesék című gyermekdarab is, amelyet Jan Zakatával és Polyák Lillával mutattak be gyermekeik születését követően. Boldog születésnapot kívánunk szeretettel! És most következzen a születésnapos Kék Kovács Mara előadásában Cerkovics Béla és Szilágyi László Csókos asszony című operettjéből Katóka belépője. Jó rádiózást!

a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Ilosfalvi Róbert Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesre, érdemes művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel születésének évfordulóján, aki 1927-ben, a mai napon, június 18-án született Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait 1946 és 1949 között a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola énekszakán végezte, Molnár Imre és Jászó Györgyné irányításával, majd 1950 és 1953 között Lendvai Andor növendéke volt. 1949-től 1955-ig a Magyar Néphadsereg Művészegyüttese énekkarának szólistájaként működött. Operaházi bemutatkozására 1954-ben került sor Erkel Hunyadi László című operájának címszerepében. 1966-tól mintegy másfél évtizeden át külföldön dolgozott, a Kölni Operaház állandó tagjaként, valamint a San Franciscói, Müncheni, Hamburgi, Stuttgarti, Madridi és Római Operaházak, továbbá a New Yorki Carnegie Hall és a Londoni Covent Garden meghívott vendégeként lépett fel. 1982-ben hazatért Budapestre, és az Operaház magánénekese lett. 1992-től pedig a társulat örökös tagjává választották. Ilosfalvi Róbert 2009. január 6-án csatlakozott az égi társulathoz. Most hallgassuk meg Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből Mr. X belépőjét. Énekel Ilosfalvi Róbert. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kemény Egon, Komáromi Farsang című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Ezen a héten műsorunk fókuszában Ábrahám Pál, Viktória című operettje áll. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az önevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja Önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődött Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. A tagállamok vezetőinek napirendjén a többi között Ukrajna uniós csatlakozása és Európa versenyképessége szerepel, valamint tárgyalnak a következő 7 éves költségvetésről is. Magyar Péter az ülésre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitásával, amely rendkívül fontos lépés a teljes uniós csatlakozás felé, jelentette ki António Costa. Az Európai Tanács elnöke a brüsszeli EU csúcs találkozóra érkezve közölte, hogy a G7 országcsoporttal közösen egy új, határozott támogatási nyilatkozatot is elfogadtak. A politikus kiemelte, hogy a partnerek újabb intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben a háborús képességei csökkentése és az igazságos béke elősegítése érdekében. A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott, nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja. Újabb 522 elhunyt többségében a harcokban elesett katona földi maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel párhuzamosan 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Az amerikai haderő kész felújítani az Irán elleni katonai csapásokat és a tengeri blokkádot, ha Teherán nem tartja magát vállalásaihoz, jelentette ki Pete Hegseth. Az amerikai hadügyminiszter leszögezte, hogy a közel-keleti katonai jelenlétük Irán cselekedeteitől függ, a végső cél pedig változatlanul az, hogy a perzsa állam ne juthasson atomfegyverhez. A politikus egyúttal üdvözölte, hogy több európai állam is kész bekapcsolódni a hormuzi szoros aknamentesítésébe. Felmentette Jenei Áron dandártábornokot, a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodájának vezetőjét, Posvai Gábor belügyminiszter. A hatóság új vezetője holnaptól Sön Péter Ernő ezredes lesz, közölte a belügyminisztérium. Jenei Áron 18 évig dolgozott a nemzeti nyomozóirodánál, igazgatónak pedig 2022-ben nevezték ki. A tárcavezető egyúttal visszavonta a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójának kinevezését is, Tomin Szilvia vezérőrnagy helyét Rudler Norbert ezredes veszi át. Az időjárásról: holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 19 óra, 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
4: Alkonyat száll a pusztára. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ma ezzel a dallal kezdjük a Húscsök Prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk a következő egy órában, ha kedvük és idejük is engedi. Bodrogi Zsigmond hallgatóját Kolostyák Gyula énekli el nekünk, akinek ifja Berki Béla zenekara muzsikál a Duna Televízió egyik 2022-es felvételén. A Puli Csárdást, mely Járos Ienő és Bitterman Béláné andalgója Nádasdy László énekli, és ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Utána meghallgathatjuk Relle Gabriellától és Cselényi Józseftől Farkas Dezső egyik csádását, Gondja van a leánynak. Kellemes rádiózást, jó időtöltést kívánok, ha tehetik, maradjanak velünk.

Mondja van a legénynek, felesére nincsenek a hiszének. Nyelte van a világnak, hát ha nem csak felesége szakálnak. Melyzek azért a csárdában mégsem bánja, ha az itt is ötször hatszor megbuklázza. Így van, nem változok át.

A folytatásban itt a Magyar Zene Rádiójában hamarosan két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Tolnai Andrást és ifjabb Sárközi Lajos prímást, de énekel még Budai Beatrix is, aki a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését vehette át. Emellett még Simon Boglárkát és Jenei Gábort is halljuk, Nem kell nékem a pogácsa. A felvétel a Magyar Zeneházában készült egy Dankó Gála alkalmából 2024. decemberében. Előtte Pete Lajos és Antali Váncs áldását Nem azért, csak azért címmel Gombos Maja énekli. A művésznőnek Lakatos Miklós együttese zenél, de dalol nekünk Máté Otília is, Árok, árok, de mély árok. Gömöri Sándor nótája előtt jöjjön Babos Károly, és ez Nagy Endre hallgatója, azt a boldogságot, amit tőled kaptam. Már is Mészáros Tibor zenekara játszik, és Solti Károly énekel.

diszkó klubos koncert felvételekkel folytatjuk adásunkat. Egy Válit, egy Budapestit és egy Jász Szent Lászlóit hallhatnak. Jász Szent Lászlón 2018. november 24-én jártunk. Velünk tartott Juhani János együttese, és többek között Gáspár Anni is. A művészektől egy csárdást kapunk nem sokára, a Rózsakertben, hogyha járok című dalt, mely Bányai Aladár és Marcali Frigyes szerzeménye. Szeredi Krisztina a Budapesti Tália Színházban lépett színpadra 2014. április 28-án, többek között azzal a művésszel, aki 2023-ban életműdíjasa lett a Dankó Rádiónak, ő Bokor János, tehát a két művész nem sokára a Nád a házam teteje című dalt énekli, méghozzá a Rajkó zenekarral. Újvári Marika pedig a Magyarok szép hazája című dallal örvendeztet meg minket. Következik Sándor Jenő és Füredi Imre hallgatója, Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, a folytatásban pedig keresünk egy régi utcát Hajnal Nikolettel és Tordai Zoltán zenekarával. Erős Béla dala után jöhet Vas Gábor és Bicskei Dániel szerzeménye, a gyógyulás legjobb módja. Ezt a dalt majd dr. Wigbert Alanén.

0: engem.
1: Egy asszonynak 9 a leánya, majd a Tilinkó nóta szól itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. A friss Cserkuti Sándor szerzeménye Éliás Tibortól és Bangó János zenekarától szól majd. Előtte a Csárdást Mészáros Adél énekli, akinek Nyári László együttese játszik, egy olyan felvételen, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült, még 2023. november 9-én.
2: Egy asszony.

Ki volt az az asszony? Kék pettyes rakott szoknya, három dinnye van egy tálon, hallod-e nótás, füttyös szép madár? Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Huber Gyula és Heródek Sándor dala, előadói Boros Jolán és Olá Kálmán együttese. Jákó Vera énekli majd a Csárdást, Ejzeman Mihály és Szilágyi László szerzeményét. Archív felvételről szól Reményi Béla és Kevejenő dala, Kalmár Pál és Ifjabb Magyar Imre zenekarának előadásában. De természetesen ezúttal is a hallgatóval kezdünk. Jön Seres Rezső szerzeménye Koltai László és Varga Jenő zenekarának jóvoltából.

fettyes rakott szoknya, miért lettem a bolondja, azt kérdem. Mert nem is az a szoknya, az tetszik, aki hordja, én mégem. Már alig iszom, eszem, máson sem jár az eszem, megvallom. Kék fettyes rakott szoknya, lány van ám, a dologban nem asszony. Kék fettyes rakott szoknya.

szívem, háj, azt is még híven megvallom. Azt mondja, hogy kék, fettes rakott szoknya, már az is, aki hordja szék.

csodát. Cuta mája, cuszát, csalfa vagy, várom is akkor légy hát majd, ha fagy. Így veled, édes rúzsám, Isten!

0: ma még ebben a tetszett rám, a hurra a fotó, reggeli kapta, szépen helyére az eszem.
1: Haragszik a pusztabíró, és nem loptam én életemben. Két dalt is meghallgathatunk Kapi Gábor tolmácsolásában. Baranyai István és zenekara muzsikál majd ehhez a két dalhoz, azon a felvételen, melyet Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hozunk önöknek. A Dankó Rádió cigányzenei díját 2025-ben Szalai Antal prímás vehette át. Ő is muzsikál nem sokára zenekarával együtt Szőlősi Emesének, méghozzá Cserkuti Sándor dalát, a Muskátli virág címűt. De előtte még, majd ha lázas ajkad címmel Szigeti Felcsi dalol, akinek már is Berki Péter zenekara muzsikál.
2: Hogyha lázas ajkad,

hogyan. Az a hozzád szálló sóhajtásom, s vágyam, hogy ha lázas

0: szeretet.
1: Kedves hallgatóink, Hadikó Bester nótájával búcsúzunk, és Morzsa Oszkár játékával. Köszönöm a mai figyelmet is, valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk voltak, reméljük, hogy jól érezték magukat, és hogy ez jövő idő is lesz. Maradjanak tehát még, hallgassák a Dankó Rádiót, ameddig csak idejük és kedvük úgy akarja. Köszönöm a figyelmet, búcsúzom, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Udvarias Anna színművésznő lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Rock Színházban töltött kezdeti évek tanulságai, s az első főszerep az Evita, de szót ejtünk majd arról is, hogy mitől van az, hogy a Thália Színházban igazi otthonra találhat egy hűséges színész. Vasárnap ifjabb Jászai László színművésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy mit jelentett az apai örökség a színjátszásban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen érzés manapság a főváros s egyben az ország első számú teátrumának a kötelékébe tartozni. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Budapesten és Gödöllön találkoznak jövő kedden a visegrádi négyek miniszterelnökei, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő brüsszeli kétoldalú tárgyalásai után kiemelte, hogy a partnerek egyetértettek a V4-es koordináció újraindításának fontosságában. A miniszterelnök hozzátette, hogy az uniós csúcson a bővítési folyamatokat illetően Magyarország a teljesítmény alapú eljárás mellett áll ki, és a Nyugat-Balkán országainak mielőbbi integrációját szorgalmazza. Örömmel fogadták a NATO szövetségesek, hogy Magyarország visszatért a közös útra, közölte a honvédelmi miniszter a védelmi miniszterek brüsszeli találkozója után. Ruszin-Szendi Romulus kiemelte, hogy hazánk a jövőben törekszik a szövetséggel a teljes együttműködésre és teljesíteni fogja a védelmi kiadásokra vonatkozó vállalásokat. A tárcavezető hozzátette, hogy a magyar katonák eddig is bizonyították meg bízhatóságukat, a megkezdett tárgyalások pedig a kétoldalú politikai és védelmi ipari kapcsolatok erősítését szolgálják. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, hogy 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladat ellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. A kormány úgy döntött, hogy jelen formájában megszűnik és azonos néven az országos rendőrfőkapitányságon belül folytatja működését a terrorelhárítási központ, hangzott el a kormányinfón. Szondi Vanda kormány szóvivő elmondta, a TEC-hez kerülnek a műveleti és a személyvédelmi feladatok. A Nemzeti Nyomozóiroda végzi a nyomozásokat, a készenléti rendőrségre pedig az objektumvédelem és a tűzszerészeti feladatok mellett a rendezvénybiztosítás hárul. A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállást szorgalmazza a Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége. A civil szervezetek azután adtak ki közös nyilatkozatot, hogy az Európai Parlament tegnap elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint az uniós rendelet gyengíti a nyomonkövetési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy más tagállamokkal összefogva forduljon az Európai Unió bíróságához a rendelet megsemmisítése érdekében. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai. A VAN előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre. Az időjárásról: holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű. 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma egy burdon hangszeré, a dudáé lesz a főszerep. Ezek olyan hangszerek, melyeknél állandóan szól egy bizonyos alaphang. Ezek közé tartozik például a citera vagy a tekerőlant, és persze mai főszereplőnk a duda. A világ számos pontján ismert és igen népszerű hangszer magyar változatáról Szabó Zoltán néprajzkutató tud akár hetekig mesélni, aki többször volt már vendége a Dankó Rádió népzenei műsorainak, de ajánlom figyelmükbe az Óbudai Népzenei Iskola honlapjáról ingyenesen letölthető kötetét, mely igen alapos, tudományos munka erről a hangszerről. Kezdjük zenéink sorát duda utánzásokkal, mert hogy ennek a hangszernek a hangját egyrészt énekesek, másrészt hangszeresek is előszeretettel utánozzák. Zsikó Zsuzsanna énekel rába közi dudanótákat és egy duda utánzást, aztán Kancel Bíborka és Vidovics Ábel mutatja be citerán, hogy lehet utánozni a duda hangját, majd a Dűvő zenekar egy korai lemezéről szól, felvidéki duda imitáció.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban eddig a Duda hangját utánzó felvételeket hallhattak, s most ideje, hogy megszólaljon maga a Duda. Kozák József, aki elsőként kapta meg a Népművészet ifjúmestere címet dudásként, Szvorák Katalinnal játszik Ipoly Palásti Duda dallamokat, aztán Istvánfi Balázs dudál Táncházban című műsorunkban.

Vég Andor, szintén remek dudás, a pécsi természettudós és népzenész, népzenekutató, a Misina zenekar tagjaként muzsikál most dudanótákat és cafrangokat, magyar dudadallamokat, és aztán zenekarával, a Misinával, a horvát duda hagyományból mutat szemelvényeket, a Dildil Duda című albumról, melynek alcíme a Murán és a Dráván átnyúló duda hagyomány nyomdokain a történeti Zala megyében.

A horvátok különleges táncai igen népszerűek voltak egy időben a táncház mozgalomban, és a lakócsai horvátok muzsikája a Vujicic együttes lemezein is felcsendül. Sebestyén Márta, Gyenis Katalin és Greges Marica énekel, s aztán a Vujicic együttes húz lakócsai dallamokat.

szintén Ormánsági Zene Szól Táncházban című műsorunkban, kopasz és zenekara előadásában az Új Pátria lemezsorozat 42. albumáról.

klasszikus somogyi eredeti felvételek következnek Árvai Pálné, Gárdján Juli, Horváth Pálné, Dömötörfi Örzse, Pápai Józsefné, Kocsis Katalin és végül, de nem utolsó sorban Csirke István előadásában. Az eredeti felvételek után pedig Szalóki Ági 2017-ben megjelent Fújnak a fellegek című albumának somogyi összeállítása szól. Szalóki Ági énekét Szokolai Dongó Balázs kíséri.

0: csak hama hazaért, jaj lesz neked rózsám, hogyha nálam ér. Énekelte pápa Józsefné 66 éves bátai asszony.
1: Csúrikolás, mit csinálsz?

Tánczházban című műsorunkban ma a Dudáé volt a főszerep, legyen hát Duda Muzsika utolsó záró összeállításunk. Tolnai Dudálást és Ugróst játszik Juhász Zoltán. Én már a munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztőműsor

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek Dalai, június 18-a csütörtök van. A következő három órát világzenékkel töltjük meg a Dankó Rádióban. De micsoda világzenékkel? Beutazzuk az egész földet, és mindeközben fókuszálunk a hazai muzsikákra, hiszen óráról órára adunk a héten öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Aztán a héten szintén nagyon sokat mesélünk Szerbiáról, az ország mindennapjairól, a hétköznapokról, és kiváló balkáni muzsikákat is hallhatnak nálunk ebben az órában is. Kellemes rádiózást mindenkinek! Portugáliában kezdjük a mai programot, persze fádó muzsikával. Énekel nálunk most Anna Mura.

0: Minden este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Népek dalai.
1: Depuis la nuit des temps, les gars. Hey! On ne fait que danser.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Szeretjük a hazaiakat, ezért kiemelten figyelünk rájuk. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A Times New Roman talanyítja a sort, aztán a Makámtól következik a Borostyán ének, melyben okos viola hangját halljuk. Utána következik a Zűrös Banda, Én Istenem Adj Egyet című daluk szól, Básics Branka énekel a dalban. Negyediként Lakatos Mónikát halljuk, tőle nagyecsedi hallgató és pergető szól, a felvétel a Dankó Rádió 10. születésnapi gála műsorán készült 2022-ben, a legvégén pedig a Cimbali Band zenekar felvétele szól, a Tambaland. Kellemes rádiózást mindenkinek, következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből, a Times New Roman nyitja a sort, íme

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunkban ezen a héten fókuszban a szomszédos Szerbia. Nos, Szerbiában és általában is a Balkánon az ételeket tekintve kult szó a friss. Étteremben mirelit sült krumplit kevés helyen kapni. A balkáni étrend tele van hússal, de zöldségből és halból is többet esznek, mint mi magyarok. A mediterrán diéta előnyei többnyire az isteni salátákban, például a világbajnok Sopszkában mutatkozik meg, míg a húsételek egészségkímélő voltáról, a bőzsíradékban sütésnél elterjedtebb roston sütés a grillezés gondoskodik. A tejtermékeknél a friss házi túrónak, sajtnak, kecskesajtnak általában véve sokkal jobb íze van, mint bárhol máshol a világon. A szerb csevap vagy pljeszkavica ízletessége részben a fűszerezésben, részben pedig a szakszerű érlelésben rejlik. Igazi balkáni étel a burek, amely leveles tészta valamilyen töltelékkel, jó, az túróval, sonkával, hússal, minden sarkon kapunk Szerbiában. De verhetetlenek a péksüteményeik is, bár ez a legnagyobb részben az albánoknak köszönhető, akik remek pékek. Ha Szerbiában vendégeskedünk, hozzá kell szoknunk a tradicionális balkáni terüly-terüly asztalkámhoz. Mindenből sokat, sokszor kínálnak. Itt aztán művészet éhen maradni. A rafinált előételek nagy száma és az édességek változatossága épp annyira a bizánci, mint amennyire az oszmán-török befolyás öröksége. Szerb világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban. Egy folk-pop duó következik, nevük Barbike. Egy 2016-os dal szól tőlük, a Cavalieri.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap ismét koncert, ahogyan minden pénteken este, ezúttal egy hazai együttes, a Fanfara Komplexát koncertjét hallhatják. A 2002-ben alakult formáció dalai feldolgozásai főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon alapulnak, szerb, horá és manele dallamokat játszanak főként. A budapesti és vidéki táncházak, klubok után már a koncerttermeket is meghódították. A formáció tagjai rendszeresen járnak moldvai környezetbe, tanulni, inspirálódni és megfigyelni, megérezni az ottani népzenét, amely folyamatosan élő és megújuló muzsika. Fanfara Komplexa zenekar jeles képviselője a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló muzsikának. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, továbbá szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészíti ki, és hozzáteszik mindazt, amitől nem lehet ülve végig hallgatni koncertjüket, nevezetesen szaxofonokat, harmonikát, koboszt,

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Franciaországból.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Ma is éjfélig tart a program, benne pedig hamarosan jön egy újabb ötös fogat. Öt magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. Kalandozunk Szerbiába, sok érdekességgel onnan a hétköznapokról és kiváló balkáni muzsikákkal. A következő negyed órában pedig világzenék Franciaországból, Törökországból, Spanyolországból és Írországból. Elsőként Franciaország a célállomásunk, a Lozsó muzsikája következik, a Minuscule.
2: Tout est si minuscule. Des vents couvrent d'un halo solaire de beaux rafios rouillés. Tout est si minuscule. Ce vieux piano bancal qui parle d'océan.

kiváló világzenék a Dankó Rádióban a Föld szinte minden pontjáról, de most ugrunk haza, hiszen következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort a Pannonia All Stars Ska Orchestra nyitja Nádasdy Fannival. Aztán a Los Gringos-tól bolíviai tradicionális dallamok feldolgozását halljuk Imiya címmel. Majd a Söndörgő következik, egy kiváló kollaborációban Chris Potter közreműködésével készült el az a dal, ami mindjárt megszólalt. Őket pedig Stenkes kapitány követi, Kramli Kingával közös felvétele szól, az Elmegyek. Az ötös fogat végén pedig a kiváló FMR zenekar dalát hallgatjuk, Csupán addig élek. Következzen 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort nyitja a Pannonia All Stars Ska Orchestra Nádasdy Fannival, íme a napkeleti hórát.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Ez a Dankó Rádió és a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Fókuszban a héten Szerbia, rengeteg érdekességgel az országról, és persze sok-sok szerb világzenével. A Duna és a Száva nem csak biodíszlet Belgrádban, de az egyébként is igen intenzív szerb társadalmi élet fontos terepei. Itt van például a Dunaparti Zimony, amely ma Belgrádhoz tartozik, de a 20. század elejéig önálló településként magyar terület volt. Ma Belgrád egy város része. Legmagasabb pontján még ma is áll az ezredévi torony, amelyet 1896-ban avattak fel, azon a helyen, ahol egykor a Hunyadiak vára állt. Hunyadi János itt Zimonyban halt meg. Ő is áldozatul esett a táborban kitört pestis járványnak, és alig néhány héttel élte túl a nándorfehérvári diadalt. A városka hangulata egyébként leginkább Szentendrére emlékeztet, annyi különbséggel, hogy itt a part kávézókkal, éttermekkel és teraszokkal van tele, és a Dunán színes kis csónakok ringatóznak. Ehhez hasonlóan Belgrád központjában is része az életnek a folyó. A partmenti parkokban és sétányokban zavartalanul lehet élvezni a folyó közelségét. A legmenőbb szórakozó helyek is a kikötőben vannak. Azt mondják, Belgrádnak ezek az egykori raktáraiból kialakított bárjai és éttermei olyan specialitásai, mint Budapestnek a romkocsmák. Szerb világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban. 2016-ból szól Beki Beki zenéje. Most a Dankó Rádió.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ismerkedjünk most meg egy tunéziai elektroproducerrel, úgy hívják, hogy Nuri. Egyik különlegessége, hogy fellépései mindig maszk mögé rejtőzik. Tuniszban, Tunézia fővárosában nőtt fel, egy kulturálisan gazdag kontinens hagyományaival körülvéve, ami máig érződik alkotásaim. Nagyon sokféle hangszert használ dalaiban, például ott van a krakebs, ez egy acél kasztanyetta, vagy éppen a csácsá, ez egy csuklóra vagy bokára rögzíthető hangszer, igen erőteljes a hangzása, igazából törzsi dalok előadásához használják leginkább. Valamint nagyon szívesen használ a művész bejátszott énekmintákat, és ez mind-mind hozzájárul zenéjének vibráló grúvjához. Nuri alkotásai a régi rituális elemekkel is gazdagított modern tánczene sajátos fúzióját nyújtják, amelyet hallgatva az embernek kedve támad rögtön táncra perdülni. Mindezek után érdekes, hogy karrierje az underground rock zenével indult, majd Dániában és Franciaországban muzsikált. Nuri különleges színpadi jelenléte szintén fontos része művészetének. Hagyományos tunéziai köntösben és gyöngyökkel díszített maszkban lép fel, ami egyszerre jelképezi hazáját és ad neki bátorságot a színpadon való szerepléshez. Nuri szerint ez a viselet segíti abban, hogy magabiztosnak érezze magát, és szabadabban adja elő muzsikáját. 2024-es korongja azt a címet kapta, hogy Irun, ez nevének visszafele olvasásából fakad. A korongon afrikai és globális dallamokkal kevert basszusok, ütemek és régi hangminták dominálnak. Nuri művészetében a zene a kulturális és tradicionális örökség megosztásának eszköze. Hallgassuk is muzsikáját, 2024-ből Nurit halljuk, a dal címe Jéri.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Svédországból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás, melyben a héten nagyon sokat mesélünk Szerbiáról, nem is az országról, hanem az ott élők mindennapjairól, meg kiváló ottani világzenéket is hallhatnak nálunk. Emellett pedig nagyon sok magyar is szól, ebben az órában is jön majd 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. De persze korábbiakat is hallhatnak nálunk, például mindjárt a Petőfi Zenei Díjakon az Év Férfi Előadója címmel kitüntetett Szabó Balástól, meg az ő bandájától a Legó című dal szól rögtön, de előtte világzene Svédországból. Énekel Kaiserszíne Orchester, a dal pedig az Ilyen érzés hazajönni.
2: Létjűz von egy fönster, én a lager a víz, and oft a nébak

világ zenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Nagyon sok magyar világzenével egész héten, 5 magyar következik most is az elmúlt 5 év terméséből. A sort Laposa Julcsi kezdi zenekarával, aztán egy Cserepes Károly remixet hallgatunk. Harmadikként Erdál Sálikólú és a Magyar Rapszori projekt közös felvétele szól, a Régtől fogva úton vagyok. Majd a Vujicsi zenekar és a Misina formáció közös koncertfelvételét hallgatjuk a Magyar Zeneházából, Krizánján a Dráva mentéről. A végén pedig a Helka Banda muzsikál nálunk, Hegyek, Völgyek című dalukat hallgatjuk. Következzen tehát 5 magyar világzene az elmúlt 5 év terméséből. A sort kezdi Laposa Julcsi és zenekara, Tudod-e édesem? Tudod.

kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez világzenei válogatásunk, a népek dalai. Ezen a héten fókuszban nálunk Szerbia, rengeteg érdekességgel a déli szomszédról, és természetesen sok-sok szerb balkáni világzenével. Belgrád éjszakai élete kihagyhatatlan. A Száva partján csak úgy sorakoznak a szórakozó helyek, amelyek jó részében bár élő muzsika szól, de tánctér nincs. Ott az a szokás, hogy mindenki az asztala mellett táncol, és két fogás között fel is áll egy kicsit lötyögni. Éjfél körül még tele vannak az utcák, és a pszichedelikus rockkoncerttől a kamaramuzsikáig mindenki talál kedvére valót. De korán ne induljunk az éjszakába, mert a legjobb helyeken éjfél körül még alig lézenk valaki. Ha egy szerb előadó vagy zenekar koncertjére megyünk, szinte lehetetlen elkésni. Gyakran a meghirdetett időponthoz képest 2-3 órával később kezdik csak a bulit, és ez teljesen normális. Belgrád igazi nagyváros, ahol nincs megállás. Nappal a kávézók mindig tele vannak vendégekkel, és a sétáló utca még késő éjszaka is vonzza az embereket. A vajdaság és a déli kisvárosok már nyugodtabbak, bár van, ami Belgrádon kívül is felpörgeti az életet. Több jó nevű zenei fesztivált is tartanak Szerbiában, és ha már zene, következzen muzsika onnan. Egy igazi klasszikus, amit mindenki ismer, de nem csak Szerbiában, hanem az egész Balkánon. Ezúttal Goran Bregovic-tól hallgatjuk az Éder Lézit.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap ismét lesz nálunk koncert 11 órától, ezúttal egy hazai együttes, a Fanfara Komplexa koncertjét hallhatják. Táncházi zenekarként kezdték 2002-ben, és azóta is a hazai színtéren a moldvai csángó, román és cigány dallamokon alapuló ritmusos tánczene zászlós hajója a formáció. Az autentikus moldvai csángó zenét új stílusú román dallamokkal, valamint szerb, bolgár, török és zsidó folklór hagyománnyal egészítik ki. A szaxofonokkal, harmonikával, kobozzal és dobbal színesített repertoár évek óta megmozgatja rajongóikat. Feldolgozásaik főként az autentikus moldvai csángó népzenén, valamint az új stílusú moldvai román műfajokon, szerb, horán és manele dallamokon alapulnak. A budapesti és vidéki táncházak klubok után a koncerttermekben

és figyelemmel kísérni az ottani népzenét, amely élő folyamatként minduntalan változik és megújul. Repertoárjukat is főleg az ottani zenészektől tanulták, de merítettek az online is fellelhető egyre nagyobb számú dallamokból. Előadásukban a Románia moldvai részén manapság is élő, lendületes, feszes ritmusú, több nemzet folklór hagyományaiból táplálkozó román, csángó, magyar, szerb, bolgár, török és zsidó közösség zenei világa jelenik meg egyéni hangszerelésben és felfogással.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Köszönöm figyelmüket, remélem tetszett a program. Holnap este 9 órától valami hasonlóval kísérletezünk itt a Dankó Rádióban. Remélem, hogy találkozunk akkor is. A gyártásvezető Sztrányolszki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Búcsúzik a népek dalai szerkesztő műsorvezetője Szabó Tamás. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. Minden hallgatónknak további jó rádiózást!

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Réphülöpön FM 91. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám is.

is út, fel is út, nem nézek utánad. Tarthatsz tőlem szeretőt százat is, nem nézek utánad. Nem kell nékem ilyen sapotár, aki mindig másokjára vár. Akad nékem szeretőm igaz is, ki nem kacsint másra. Nem kell nékem ilyen csapodár, aki mindig másokjára vár. Akad nékem szeretőm igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótám, mert elhagyott a rózsám. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom. De azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom. Mert a leán nem búsul, ha ott hagyják, eltitkolja a búját. Ha el nem, majd visszajön, ha meg nem, hát is se kő, majd a

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő 1 órában, hiszen hallhatják zenei összeállításunkat, a Hús csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Mai adásunkat Andocsi Béla és Élnicki László közös dalával kezdjük, melynek címe Ne kérdezd a futószellőt. A felvétel, amelyet hamarosan meghallgathatunk, 2022. július 7-én készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Szabó Sándor énekel majd, ifja Bergi Béla zenekarával. Utána archív felvételről Farkas Ilonát hallhatjuk, valamint a Magyar Rádió népi zenekarát, a vezető prímást Lakatos Sándor. 2 dal hangzik el a művészektől, Tolfosztóban és a 13 fodor. Majd Magyar Imre és Barand István csádására kerítünk sort, Szólj, szólj, csalogány, a dal előadója Kis Károly lesz. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Én gyönyörűségem! Zakál Dénes és Marcali Frigyes hallgatójával folytatódik a Dankó Rádió Húscsak Prímása. Vörös Sáritól és Olá Kálmán együttesétől halljuk a nótát, majd Kalcagi Nagy Zoltántól és Tordai Zoltán együttesétől is hallunk egyet, de ez már csárdás lesz, Kérges a tenyerem. Ez utóbbi felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való, a 2022-es esztendőből. Aztán Kár a gőzért, Mellétei Magda frissét, Farkas Rozika dalolja el. Nem sokára.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban egy Jászszent Lászlóit, egy Komáromit és egy Hódmezővásárhelyit hallgathatunk együtt. Hódmezővásárhelyen 2018. március 10-én vendégeskedtünk. Velünk tartott ifjabb Sárközi Lajos és zenekara, valamint többek között Tarnai Kis László is. A művészektől nem sokára Szabadi Frank Ignác és Kácsapó Dániel azon frisse szól, mely 2023-ban az év magyar nótája szavazásunkon 5. helyezett volt. Nagy a feje, búsuljon a ló! Ezt megelőzően a Halkan pengesd ezt a csárdást című dalt hallgathatjuk Szalai László és Nemes Rózsa nótájának tolmácsolói Bohács István és Berki Péter zenekara. Most azonban jöjjön a Csitári hegyek alatt című dal Vásári André és Johann János zenekarának előadásában.

neked is akad. Van hát sej, hogyha leszakad, egy helyébe ezer is akad. Köszönjük a segítséget!

Folytassuk is adásunkat. Azt hittem, hogy boldog leszek. Ez a címe a következő dalnak, mely egy hallgató ifjabb Magyar Imrétől és Bud Antaltól, 60-i kis Gyöngyi dalol és ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál. A felvétel a Duna Televízióban készült még 2022. áprilisában. Ezt követően Ákom Lajos és Marcali Frigyes csárdására kerül sor, vége már a Dáridónak. A dalt Farkas Zsolt énekli, és a 100 tagú cigány zenekar kamara zenekara játsza.

húzatózzad, eszünk a nótát, hajnalik a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel ma nem cserélünk, kitáncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad, ezt a nótát.

0: táncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalik a ragyogóját.
1: A folytatásban a vásárhelyi híres promenádon tarthatunk Szász Katival és Lendvai Ferenc zenekarával. A felvételt Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hozzuk a 2024-es évből. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, és ahogy Zentai Anna elénekli nekünk ifjabb Sánta Ferenc zenekarával.

Nincsen annyi tenger csillag az égen. Rózsafa bólogat a kert közepén. Már mi nálunk babám, az jött a szokásba. És de jó kis csárdás, ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss előadói Gáti Pál és Terék József zenekara. A Csárdásé, mely Bodrogi Zsigmond szerzeménye, Szalai László és Járóka Sándor együttese. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Kalina Enikő énekli. A művésznőnek ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál. De természetesen a hallgatóval kezdünk, érkezik Szomora Zsolt zenekarának kíséretével Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László.

Édesanyám a kendőm. Szóka Júlia énekli hamarosan, itt a Dankó Rádió húscsök prímásában Berényi Lajos csárdását. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2024 májusában Balázs József zenekarának közreműködésével. Egy Petőfi Sándor verset is meghallgathatunk, természetesen megzenésítve, Éj van csend és nyugalomnak éje, Toki Balog Ernőtől és zenekarától, valamint Smidélius Évától szól majd a dal. Sánta Zsoltot már is hallhatjuk, ő Serli Lajos és Kazalicki Antal hallgatóját énekli, a Kék ne felejtset, Bangó János és zenekara muzsikál hozzá.

Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy ezúttal is megtiszteltek minket figyelmükkel. Reméljük kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádió társaságában. Ez volt mára a Hús csak prímás. Most még azért búcsúzóul ifjabb Jónás Géza muzsikál nekünk cimbalmon, ifjabb Suki János brácsán, Duka Norbert csellón, Losó Lajos nagybőgön és Lukács Csaba klarinéton. Jön a Bubusz Feeling, én pedig megyek, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma egy burdon hangszeré, a dudáé lesz a főszerep. Ezek olyan hangszerek, melyeknél állandóan szól egy bizonyos alaphang. Ezek közé tartozik például a citera vagy a tekerőlant, és persze mai főszereplőnk a duda. A világ számos pontján ismert és igen népszerű hangszer magyar változatáról Szabó Zoltán néprajzkutató tud akár hetekig mesélni, aki többször volt már vendége a Dankó Rádió népzenei műsorainak, de ajánlom figyelmükbe az Óbudai Népzenei Iskola honlapjáról ingyenesen letölthető kötetét, mely igen alapos, tudományos munka erről a hangszerről. Kezdjük zenéink sorát duda utánzásokkal, mert hogy ennek a hangszernek a hangját egyrészt énekesek, másrészt hangszeresek is előszeretettel utánozzák. Zsikó Zsuzsanna énekel rába közi dudanótákat és egy duda utánzást, aztán Kancel Bíborka és Vidovics Ábel mutatja be citerán, hogy lehet utánozni a duda hangját, majd a Dűvő zenekar egy korai lemezéről szól, felvidéki duda imitáció.